0: a mocsaras területeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges feltűnésükre azonban nem kell számítani. Nem hagyták szó nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott Kimogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csaknem térdig érő fekete csizmát vett fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést, utóbbi

0: Nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott ki Mogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csak nem térdig érő fekete csizmát vett fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést. Utóbbi két térség egyes részein biológiai lárvaírtással is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, az ország több pontján előfordult záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyog tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezett védekezésre. A korábbi esőzések után elszórtan kialakult kisebb erdei vizes élőhelyeken ugyan megjelentek a fejlett egyedek, de jelentős ártalmat nem okoznak. Megkezdődött a tavak partvidékén és a mocsaras területeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges feltűnésükre azonban nem kell számítani. Nem hagyták szó nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott ki Mogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csaknem térdig érő fekete csizmát vett fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 28-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában, a hagyományokhoz híven gálakoncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Ember Csabát, a balassagyarmati muzsikus tábor főszervezőjét hallják.
3: 40 hallgatónk van, Japánból jöttek, Svájcból, Felvidékről. A japán dolog az két érdekes dolog, két olyan növendék van, az egyiket majd megcsodálhatja mindenki a gálakoncerten. Egy 6 éves kisfiú, aki már Beethoven hegedű versenyt játszik. Tavaly Budapesten megnyerte egy versenyt, és ott ismerkedett meg az édesanyja, aki valamikor Budapesten tanult, Zeneakadémián, Banda Ádámmal, aki a zsűriben részt vett, és azt mondta, ahogy beszélgettek, azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, hogy az Ádámhoz kerüljön a növendék, és eljönnek ezért 5 napra Japánból, ők együtt muzsikáljanak minden nap. A másik japán az pedig még érdekesebb és különlegesebb, ugyanis a Kaneko Muiji, most már világhírű zongoraművész, aki valamikor Magyarországon született, édesanyja magyar, perfekt beszél magyarul, és egy tanítványának ajánlotta, hogy jöjjön el ebbe a balassagyarmati muzsikus táborba, ahol ő egyszer nagy díjat nyert, és ezt azóta is az életrajzában mindenütt megjelenteti.
0: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket. A megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a Városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvíz szint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Boldog Gabriellát, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnökét hallják.
4: Több száz fát locsolunk, képzeljétek el, és olyannyira nem gerilla akció már, hogy együttműködünk az önkormányzattal, mert így tudunk a legtöbbet elérni. Jó a gerilla akció figyelemfelkeltésnek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ha ez a jó szándék párosul azzal, hogy együtt tudunk működni a helyi vezetőkkel, vagy az önkormányzatok

0: Hogy az egészen pici babáktól kezdve, tehát láttam olyat, fotóztam olyat, hogy önkéntes jött, jobb karjában a gyermeke, a karon ülő gyermeke, visz ízliteres kannát és locsol, képzeljétek, ez annyira szép. Adományba kaptunk tartályt Kressz Parknál, és onnan kezdtek el locsolni az önkéntesek.
1: Egyedülálló, közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi Képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Makoldi Sándor Gyula szobrászművészt hallják.
2: A családban egy egységes szemlélet van. Ha megnézi az ember ezt a kiállítást, akkor különböző dolgokat lát, de az alap szemlélete a családnak az egységes. A magyar kultúrára épül, és erősítjük egymást, amikor együtt állítunk ki. Vagyis ez egy nagyon jó érzés, külön-külön is nagyon jó kiállítani a nővéremmel, vagy az édesapámmal szoktam párosan kiállítani, de így, amikor együtt van az egész család, az egy kimagasló jó hely, jó dolog, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nagyobb térben valósulnak meg általában, és akkor még nagyobb a merítése a dolognak, és sokkal szebb nagy dolgokat lehet látni. Édesapám termébe vagyunk most, és ő meg kifejezetten elmondása szerint is nagy képű volt, és ő nem aprózta a képek méretét, és én is szerettem a nagy szobrokat megcsinálni. Most éppen itt kisebbek vannak, de a lépték az számít.
1: Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adni a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal, higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A szegedi ifjúsági és U23-as kajakkenu Európa bajnokságon az ifjúsági férfi K4 500 méteres döntőben kontinens bajnoki címet szerzett a Varga Zalán, Lánci Zaránd, Gyarmati Levente és a patvarci Uram Kristóf alkotta egység. A magyar hajó kiváló versenyzéssel utasította maga mögé riválisait, így hazai közönség előtt állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
3: Időjárás.
1: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
3: Közlekedés.
1: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-as autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h-ra csökken a sebesség.

0: Egyhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 28-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában, a hagyományokhoz híven gála koncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Ember Csabát, a balassagyarmati muzsikus tábor főszervezőjét hallják.
4: 40 hallgatónk van, Japánból jöttek, Svájcból, Felvidékről. A japán dolog az két érdekes dolog, két olyan növendék van, az egyiket majd megcsodálhatja mindenki a gála koncerten. Egy 6 éves kisfiú, aki már Beethoven hegedű verset játszik. Tavaly Budapesten megnyerte egy versenyt, és ott ismerkedett meg az édesanyja, aki valamikor Budapesten tanult, Zeneakadémián, Banda Ádámmal, aki a zsűriben részt vett, és azt mondta, ahogy beszélgettek, azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, hogy az Ádámhoz kerüljön a növendék, és eljönnek ezért 5 napra Japánból, ők együtt muzsikáljanak minden nap. A másik japán az pedig még érdekesebb és különlegesebb, ugyanis a Kaneko Muiji, most már világhírű zongoraművész, aki valamikor Magyarországon született, édesanyja magyar, perfekt beszél magyarul, és egy tanítványának ajánlotta, hogy jöjjön el ebbe a balassagyarmati muzsikus táborba, ahol ő egyszer nagy díjat nyert, és ezt azóta is az életrajzában mindenütt megjelenteti.
2: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket. A megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvízszint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Boldog Gabriellát, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnökét hallják.
5: Több száz fát locsolunk, képzeljétek el, és olyannyira nem gerilla akció már, hogy együttműködünk az önkormányzattal, mert így tudunk a legtöbbet elérni. Jó a gerilla akció figyelemfelkeltésnek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ha ez a jó szándék párosul azzal, hogy együtt tudunk működni a helyi vezetőkkel, vagy az önkormányzatokkal, akkor sokkal nagyobb hatásfokot tudunk elérni. Tehát ez úgy néz ki, hogy eddig éveken keresztül azt a közel 400 facsemetét, amit elültettünk itt városszerte, önkéntesen locsoltuk úgy, hogy nagyon sokan otthonról lecipelik a lakótelepen, az emeletről a vizet palackokban, elsétálnak a

0: be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi Képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Makoldi Sándor Gyula szobrászművészt hallják.
1: A családban egy egységes szemlélet van. Ha megnézi az ember ezt a kiállítást, akkor különböző dolgokat lát, de az alap szemlélete a családnak az egységes. A magyar kultúrára épül, és erősítjük egymást, amikor együtt állítunk ki. Vagyis ez egy nagyon jó érzés, külön-külön is nagyon jó kiállítani a nővéremmel, vagy az édesapámmal szoktam párosan kiállítani, de így, amikor együtt van az egész család, az egy kimagasló jó hely, jó dolog, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nagyobb térben valósulnak meg általában, és akkor még nagyobb a merítése a dolognak, és sokkal szebb nagy dolgokat lehet látni. Édesapám termébe vagyunk most, és ő meg kifejezetten elmondása szerint is nagy képű volt, és ő nem aprózta a képek méretét, és én is szeretem a nagy szobrokat megcsinálni. Most éppen itt kisebbek vannak, de a lépték az számít.
0: Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adnia a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal, higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmánya nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A szegedi ifjúsági és U23-as kajakkenu Európa bajnokságon az ifjúsági férfi K4 500 méteres döntőben kontinens bajnoki címet szerzett a Varga Zalán, Lánci Zaránd, Gyarmati Levente és a Patvarci Uram Kristóf alkotta egység. A magyar hajó kiváló versenyzéssel utasította maga mögé riválisait, így hazai közönség előtt állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
3: Közlekedés.
0: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
2: A műsorszám 12 éven alul.

0: továbbiaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
3: Tapsvihart küldünk minden korán ébredőnek. Jó rádiózást kívánunk elmúlt 6 óra héttel, ami azt jelenti, hogy indulunk. Szép keddet kívánok Karvas Adinak is. Sándorom, jó reggelt!
4: Én is neked, és persze minden hallgatónak. Jó reggelt, sziasztok! Július 28-a kedd van, névnaposok. Alina Szabolcs Ince, aztán Ada Bars Botond Szerénke. Hát Isten értesse az ünnepeteket, sok boldogságot kívánunk nekik így az ételen keresztül is. Na meg persze köszöntjük a születésnaposokat is, gondolom ők is vannak jó néhányan. Én azt remélem, hogy mindenki jól van, jól ébredt, kialudta magát, és velünk tart egészen 10 óráig, akár a 95 héten, akár a 91.9-en. A Viber számunk, ami ingyenes, 0-35-66-22-62.
3: Így van, és a mai napon van egy restanciánk, azt sokszor szoktuk hangsúlyozni, ugye, hogy annyi minden van Solgó-Tarenton a Megyeri hídig, hogy egyszerűen egyből nem fér bele a műsoridőnkbe azt, hogy mindenre reagáljunk, mert akkor a startmenü az reggeltől tartana este 6-ig, ugye? Nagyjából.
4: Egyszer ki kéne próbálni.
3: Igen. Vagy elvennénk a rendőnek még a műsorából, nem tudom, 2 órát kapás, most a 6-tól délig lennénk. Tehát, hogy...
4: De jó.
3: Iszonyat sok téma lenne, úgyhogy egy ilyen restancia van, mert nem is olyan régen, hogy Vácon szervezték meg a Művészi Teremkerékpár Világkupa második állomását. Erről a hallgatóink tudtak, mert hogy ugye van egy nagyon szerethető és általuk nagyon szeretett kerékpáros páros, Varga Csabi és Hugyez Zsófi, akiknek a pályafutását mi nyomon követjük, mert nagyon sikeresek, és most ők voltak azok, akik többet magukkal beadták a derekukat, pontosabban akár 19-re is lapot húzva, hogy akkor ők szervezik meg ezt a kvázi nemzetközi tornát, ahol nem csak szerveznek, hanem ugye versenyeznek is, úgyhogy ez lement, úgyhogy a beszámolót azt a Zsófitól majd kérjük 8 óra után, úgyhogy ezért is érdemes lesz majd velünk maradni, úgyhogy kellemes reggelt mindenkinek, hello! Bum, bum.

Drága Rick Wright-ra emlékezünk, kedves hallgatók, ezekben a percekben, mert hogy a mai napon született 1943-ban a Pink Floyd legendás billentyűse, és hát mint óriási gigabrutál meg a Pink Floyd fan, nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy az öreg Rickre ne emlékeznénk meg. Jó, úgyhogy ha már 80-as évek, ked, akkor belefülelünk, beleszagolunk a Moment of Leaves of Reason lemezbe, egy kis dalocska jön, az On the Turning Away, és aztán közben alatta egy-két érdekességet Rick Wright-ról majd elmondok nektek. Úgyhogy ez a rovat most, hát kb. Kvázi róla fog szólni.

0: Milyen szép dalomokat hoztam neked, Sanyika.
1: Igen, tényleg, ismerem.
0: És Andalító Muzsika, és Andalító Muzsika nektek, kedves hallgatók. És na, hát ugye építészetet tanult, drága Richard Wright, nem pedig zenét, ugye a londoni Regent Street Polytechnic építész hallgatója volt, és hát ugye itt hozta össze a sors Roger Waters-el és Nick Mason-nel, és ebből lett aztán később a Pink Floyd, és ugye a zenetörténetben nagyon fontos szerepet töltött be, mert ugye a farfiszorgonák, a zongorajáték, a Hammond, az űrbéli hangzás, ezek a atmoszferikus szandok, ezek mind-mind egyébként az alapvetések, amelyeket ő letett az asztalra, és ebből épültek fel aztán később más progresszív rockzenekarok hangsémái is akár. Nekem olyan ismerősöm, aki mutatta azt, hogy van olyan szintetizátor most a piacon, mert echte benne van például az Echoes-nak az a szonár hangja, még annyira a mai napig tipikus, amit lehetett egyik az asztalra. Ugye énekes is volt, több Floyd-dalban ugye vezető énekesként, vagy társ énekesként volt benne, és hát igen, egy érdekes történet volt, mert hogy őt kirúgta Roger Waters, amikor itt a fal turnéje, vagy a fal lemeznek a felvétel történtek, és éppen ebből adódott az, hogy ő volt az egyetlen, aki pénzt keresett a fal turnén. Mert ugye tényleg kicsapta őt, de ugye szerződtet ez zenészként, még ugye részt vett a 80-as, 81-es turnéban, és ugye olyan brutális volt a koncertsorozat, hogy brutális vesztesége volt a zenekarnak, viszont Wright fix gázsit kapott, így egyetlen tagként nyerességgel tudta zárni a turnét, és ugye 80-as évek végén aztán Gilmour meghívására jött vissza, teljes jogú tagként, ugye a Momentary Leaves of Reason lemezt, majd a Division Bell lemezt is el tudták készíteni, úgyhogy igen, tessék hallgatni Pink Floydot éjjel-nappal folyamatosan. Na, megyünk tovább a 80-as évek rock slágereivel.

0: Nézzünk körbe, mi is az, amit találunk július 28-hoz kapcsolódóan, kedves hallgatók. Hát itt az első, nem éppen vidám nap volt a mai 1914-ben, így július 28-án, mert az osztrák-magyar monarchia megüzente a hadat Szerbiának, és így hát elindult a buli, amit a történészek első világháborúnak hívnak.
1: Igen, igen, és elég sokáig tartott.
0: Igen, hát igen, elég sokáig, és ugye a háborúhoz hamarosan az európai országok mind-mind csatlakoztak. Igen.
1: Hát, hogy mondják ma is, szóval eszkalálódott?
0: Ah, Sanyikám, te annyira, hogy olvasott műsorvezető vagy, hogy ez valami hihetetlen, komolyan mondom. Igen, aztán elkészült 1851-ben az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. Julius Berkovsky készítette Kaliningrádban, Oroszországban, 1851-ben. Ez se tegnap volt, ugye?
1: Nem, nem.
0: Ahogy a Székely mondja.
1: Ez nem tudok mit hozzátenni, mert el sem tudom képzelni.
0: Egyébként Sanyi, ha látsz, ha nem látsz, én sem. Tehát, Jelenleg? Hogy milyen lehetett ez így, kezdetleges valamivel, tehát ez hihetetlen. Na, aztán maradunk még a tudománynál, vagy éppen a technikánál, a mérnöki vonalnál, mert 1910-ben Bánki Donát azt mondta, hogy Nesztek, itt a forgóeke.
1: Na, hát azért az nagyban megkönnyítette a parasztnak az életét.
0: Igen, a parasztnak az életét. Szép vagy, mondhatom. Igen. Jó, 1945 megszületik Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, aki saját nagyapjáról mintázta Garfieldot, vagy Garfieldet. Igen. Ezt nem is tudtam, hogy saját nagyapjáról mintázta ezt a túlsúlyos, mit teszik állandóan? Nem is tudom, hogy bolonyait, vagy milánóit, vagy lazányét, vagy nem tudom, valamit állandóan zavál, és hogy ezért, de igen. Hát a Morkotelen Pondorbival beszéltük át, hogy ezt annyira nem, egyikünk sem volt ezekért. Oda régen megnéztem az újságban, amikor volt ez a három részes kis minigarfűr, de egyébként így kész ennyi. Aztán a mai napon hunyt el egyrészt Johann Sebastian Bach 1750-ben, másrészt pedig Vivaldi 1741-ben, úgyhogy igen, tessék ma a Pink Floydon kívül Bachot, meg Vivaldit is hallgatni. Nagyon klasszak egyébként, igen.
1: Vivaldi négy évszak, az nagyon
0: na, szép. Jól van, menjünk tovább, és akkor találtam egy jó cikket.
2: Megspace, Megspace, vissza az időben.
0: Hát nem tudom, hogy sírünk-e, vagy nevessünk-e rajta. 1995. július 27-ei a cikkünk, bár 28-an, de egy kis csúszás az belefér, és a cikknek az a címe, hogy hát vízbe vizelő közönség, zárójelben esek. És a következő a cikk tartalma. Balassagyarmat bezárt a strand. Legközelebb vasárnap lubickolhat a közkedvelt fürdőhely törzs közönsége, a tikkasztó hőség leforrázó meglepetésének oka, igen prózai, televizelték a strandolók a medencét. Hiába, ez magyar hon, jegyzi meg, és nem tudom, ez is most, mindegy, nem akarom az újságírást kritikával illetni, hiába, ez magyar hon, írja a cikk írója, erkölcs, illedelem, jó neveltség, rég elfeledett szavak, a fürdőzők fittyet hájnak mindezekre. Hiába díszelegnek a strandon az első osztályú illemhelyek, a látogatók máshol végzik dolgukat. A hűsítő vízben lubiszkolók egy része, vagy többsége, úszás közben engedett szabad folyást vizelési ingerének. A tisztőrvosi szolgálat ellenőrizte a víz összetételét. Az eredmény? Tegnap reggel le kellett ereszteni a medence tartalmát, a fertőzés kézzel fogható közelségbe került. Jelentjen ez bármit is. A vízbe vizelő gyarmatiak sokba kerültek a városnak, a négy napnyi szünet legalább 200 ezer forint kiesést okoz, és a medence vízének leengedése is 150 ezer forintos kárt jelentett. A büfés vállalkozók sem örülnek a forgalom csökkenésének, vasárnaptól viszont már nem ártana jól nevelt polgárként viselkedni a lubickolóban, elvégre ne legyen közönséges a strand közönsége. Vagy mindez nem számít? Teszi fel a kérdést. Ez a cikk jó, vagy igazán nívós cikkel. Na, gyerekek! Hát értitek! Túl csordultunk 95. júliusában. Mindenki belepössentett a gyarmati medencébe, azt akkor hello volt. Na?
1: Szerintem mai napig is így van. Az a baj, hogy én sokkal csúnyabb dologgal is találkoztam már, például a Magyar Tengernél, a Balatonnál is.
0: Jó! Nem azt mondom, hogy ott kell, de azért más mondjuk egy, érted, egy giga meg a tó, meg más az, hogy kint vagy a Balassagyarmati strandon, és akkor egyszer csak valami van. Talán pont Vácon volt ez egy eset, talán tavaly vagy tavaly előtt, hogy ott bizony bele csokoládéztak, és akkor ott... és akkor ott is le kellett az egészet engedni, az és akkor az önkormányzat mondta, hogy brutális pénzek voltak, meg az egész, tehát hogy egyszerűen gyerekek, ezt így miért? Tehát miért kell még mindig belecsörönteni a medencébe? Ha? Nem bírod ki?
1: Ingered van rá.
0: Kimész, az pisilsz? És komolyan.
1: Nem, az egyszerű.
0: Mit nem? Mit, te belepisilsz a medencében?
1: Volt rá. Persze, volt rá például, nem tagadom.
0: Oké, okay. Jönnek a megoslágerek, maradjunk ennyiben, lezártuk ezt a témát. Köszönöm a Karvasonyi helyi szakértelmedet.

0: Vész. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája. Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
9: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
12: Nem vagy normális.
11: Ez az egész egyfajta újjászületés.
13: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: 7 óra van.
14: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Györfi Betta.
16: Hírek.
15: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában. A hagyományokhoz híven gála koncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Egyedülálló, közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Veszélyes anyaggal, higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törbeléket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
16: Időjárás.
15: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
17: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
18: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
19: Közlekedés.
15: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km per órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
20: A műsorszám

0: Topika. Jó reggelt neked
1: is. Jó reggelt, sziasztok. Július 28-a kedvon, de azért mondjuk el a Viber számunkat is. 0-35-66-22-62. Írjatok nekünk, szóljatok hozzánk, mi annak mindig nagyon örülünk, és hát persze jó készülődést, jó nyaralást, aki nyaral, na meg jó utat az úton lévőknek, na és persze így halkan mondom, jó munkát, aki már dolgozik.
0: Így van, és ha már dolgozás, akkor most gondoljunk a házi orvosokra. Jó? Legyen ez a házi orvosoknak a napja. Én azt mondom.
1: Legyen.
0: Vagy legyen az adáson belül. Jó? Ennyi. Kész. Hát gondolunk rátok.
1: Irányuk mindig kell.
0: Igen, gondolunk rátok. Balassagyarmaton és Váccanak, Dunakeszin és mindenhol, ahol hallhatok minket. A zenékkel kezdünk.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor hát mi is csatlakozunk azokhoz az állampolgárokhoz, akik kitöltik a KRESZ kérdéseket, amelyek ugye a közlekedésbiztonsági kérdőív szerint hát szeptember elejéig nagyjából kitölthető. Jó, Sanyika?
1: Ez jó dolog, hogy kikérik a véleményünket, és javaslatokat várnak.
0: Igen, és ilyeneket már csináltunk, tehát amikor ez nem esik tőlünk távol, talán itt a műsorban töltöttük ki Norbival a balassagyarmati parkoláshoz kapcsolódókat, akkor a Nógrádvár megyei sztori is volt. Ugye azt lehetett az elmúlt napokban nagyon az érdeklődés, mert hogy nem tudom én, a 20. a környékén már 100 000-nél járt a KRESZ kérdéseket kitöltőknek a száma. Ugye, ami azért egész jó, a közlekedési és beruházási miniszter pozitívan áll a történethez, és ugye azt mondta a tárcavezető, hogy arra kíváncsiak, hogy az emberek mit gondolnak a közlekedési biztonság legfontosabb kérdéseiről. Tehát van benne olyan, mondjuk, hogy illegális utcai versenyzésről van benne szó, gyorshajtás elleni fellépésről, visszaeső szabályszegőkről, átlagsebesség mérés bevezetéséről, vagy mondjuk az elektromos rollerek szabályozásáról.
1: Jó? Mindegyik jó.
0: Mindegyik jó. Ezek azért megvan a sarkalatos véleményed, ugye?
1: Van, hogy hát főleg én de mindegyikben van egy sarkalatos véleményem, de a gyorshajtásra azért nagyon haragszom. Tehát tény és való, hogy amit itt is tapasztalok, itt a 20. kerületben, Virág Benedek utca, mint az állat. És nem is értem, hogy, tehát bocsánat, tényleg, tehát vannak ilyen kis mellékutcák, ezek a kis jobbkezes utcák. És nem számol vele azzal, hogy mi van, ha valaki csak úgy véletlenül kidugja az elejét. Hát bocsánat, hagyd mondjam ki, és elnézést, ott döglik meg. Jó esetben ő, de sajnos a legtöbb esetben az van, hogy a vétlen autós hal meg. Valaki csak egyszer tolja ki a kocsi orrát, úgy mennek 120-130-al, mint az állat. 50-es tábla van. Döbbenetes. És egymás után gyakorlatilag ilyen 300 méterenként vannak kis mellékutcába való leágazások, tehát kereszteződések. Csak azért, mert jó az út minősége, úgy mennek, mint a szél, döbbenetes, felháborító. Abszolút nem tudom, hogy volna javaslatom, de nem igaz, hogy nem lehet tenni évek óta sehol a világon ezzel. Ugye anno Ausztriában lehetett olvasni, hogy elveszik az autódat is. Nem, nyilván ez nem valósult meg, de valami nagyon-nagyon durva, drasztikus, visszatartó dolgot kellene egyszer behozni.
0: Jó.
1: Nem kéne csak vagy 10 autóssal ezt megtenni?
0: Beszélünk erről akkor.
1: Ebből az emberek.
0: Jó, a jóségként felosztod a példákat, mert hogy itt maga az a kérdőív is hoz mondjuk német példákat, és úgyhogy pár dal után akkor, ha nem is fogunk tudni végigmenni mindegyiken, de bele kóstolunk ebbe a kérdőívbe, és akkor beszélgetünk a kérdésekről, meg a hozzájuk adott lehetséges válaszokról is.

0: No, akkor nézzük azt az egyeztetést, amely a közlekedés biztonságról szól, és amelyet már azért elég sokan kitöltöttek viszonylag rövid idő alatt, már 100-en túl van a kitöltésnek az állapota, ez ugye egy július 20-ai indítás után volt egy pár nappal, nem is tudom pontosan, de tehát, hogy megindultak a népek. Igen, több mindent érintenek, és ugye az utcai versenyzéssel kapcsolatos büntetőjogi szankcionálással indít egyből. És itt arra kíváncsiak tőlünk, hogy egyetértünk-e azzal, hogy az illegális utcai versenyzés szabadságvesztéssel is büntethető legyen?
1: Szerintem igen. Ha nincs visszatartó ereje, és az évről évre, tehát a vételkörzetünk térségében is nagyon sokszor már régen, például Váci úton is olyan versenyeket csináltak, meg voltak halálos balesetek, meg mit tudom, akár ott az Árpád hídi sztori, még talán foglalkoztunk igen. is ezzel. Tehát, hogy kell most már, fel kell lépni, hogy legyen valami visszatartó elő, valami hatásos. Tehát most nyilván ezek az emberek olyan autókkal közlekednek, hogy több tízmillió forintot ér, érted? Most ennek oda dobsz egy 50 000-es vagy 100 000-es büntetést, tehát rögve kifizeti.
0: Igen, ez az a kérdés, ugye, hogy mi az utcai verseny, hogy gyakorlatilag gyorsabban mész?
1: Tehát, gyorsulási versenyeket csinálsz.
0: Oké, csak hogy miről szól az egész, hogy gyorsan mész, átlépsz záróvonalakat, szabálytalanul előzöl, tehát ugye ezeket te külön a versenyen kívül is megteheted. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy én megyek, és akkor szabálytalanul előzök, vagy gyorsan megyek, nem tudom én, tényleg záróvonalat átlépek, ilyesmi, akkor azt ugye külön-külön közlekedési szabálysértésként most is ugye ezt nagyon szépen díjazzák idézőjelben a rendőrök. Ugye az a kérdés, hogy akkor ezt egy külön pakban vizsgálják-e, és hogy külön pakban legyen-e büntetve, akkor azt mondod, hogy egyáltalán, igen. Tehát mindenképpen egyetértesz vele.
1: Persze, így van.
0: Igen. Én nem tudom ezektől a kérdésektől, tehát hogy egyetértek-e azzal, hogy az illegális utcai versenyzés szabadságvesztéssel is büntetető legyen? Egyáltalán nem értek egyet, inkább nem értek egyet, inkább egyetértek, teljes mértékben egyetértek.
1: Én teljes mértékben egyetértek.
0: Tehát, hogy most én nekem azt, igen, vagy nem? Nem? Nem azt, hogy nem igen, vagy inkább olyan, de érted?
1: Persze, ennyivel le lehetne egyszerűsíteni.
0: Nem, azt, ebben mindegy. Azzal egyetértünk-e, hogy aki utcai versenyzéssel okoz súlyos sérülést, vagy halált, az szigorúbb büntesség, mint aki mondjuk gondotlanságból, vagy figyelmetlenségből okozza ugyanezt. Tehát mondjuk én elütök egy idős mamát azért, mert nem figyeltem, és gyorsabban mentem a kelletérnél, és hogy nem volt meg a izé, meg reakcióidő, meg stb. Kapok érte mondjuk 3 évet, most csak hasonló ütök mondjuk felfüggesztve, de ha valaki egy gyorsolási verseny után mondjuk végigmegy a Csányi László körúton, és úgy megy át a mamika, és úgy kapod mondjuk oldalba, akkor ez mondjuk nem 3 év felfüggesztve, mondjuk 3 év letöltendő a fegyházba. Tehát, hogy erre irányul a kérdés.
1: Értem.
0: Ezzel egyetértesz, avagy sem?
1: Egyetértek. Igen, mert az meggondolatlan volt, mert ott van benne van, hogy az elején, amit olvastál, hogy nem itt most eszembe az a szó, tehát most 55-tel mondjuk valakit elkaszálsz, ne adj Isten, azért, mert figyelmetlen volt, vagy igen. 60-nal, vagy nem mindegy, hogy bocsánat, hogy te egy adott célból tetted mindezt, is mondjuk 90-nel hasítasz, és úgy jutsz el valaki.
0: És mondjuk mind a kettő 60-60, de mondjuk az egyiknél nem figyeltem, másiknál pedig éppen gyorsultam fölfelé.
1: Ha ez verseny célja.
0: Igen, tehát verseny volt. Verseny volt.
1: Versenyből, akkor igen.
0: Akkor 60-nal elütök én figyelmetlenségből a munkát, mondjuk Baros-Ödermaton, a Rákóczi úton, vagy versenyzek, és 60-nal, még mielőtt bedurrant volna az autó rendesen, akkor ütök el a mamókával egy mamókát a Rákóczi úton.
1: Versenyzel, akkor te más.
0: Az akkor súlyosabb legyen?
1: Súlyosabb, persze.
0: Oké, okay. Most én vagyok Vágó István, most azért mondom, hogy akkor megjelöltük azt, hogy a kész, ennyi. Egyetértesz-e azzal, hogy kirívó például lakott területen, a városi úton 120 km/h, vagy autópályán 200 km/h fölötti gyorshajtás önmagában baleset bekövetkezése nélkül is súlyosabb büntetőjogi következményekkel járjon.
1: Egyetértek.
0: Igen?
1: Egyetértek, igen. Igen, hát azért nem menjünk már, hát a nevésség meg 200-zal, hát az mekkora sebesség.
0: Hát a 140-et akarnak ugye a keresztben.
1: 140-et, igen, 130.
0: Tehát 140-hez képest a 200.
1: Hát azért figyelj, azért csak 60 km/h.
0: Igen, de németek nem, ott nincs különbség.
1: Ott nincs.
0: Igen. Érdekes ez, hogy akkor milyen, jó, milyen ott alapon, ott, meg ott, hogy érted?
1: Bocsánat, de ott, ha 50-es tábla van, ott betartja. Én emlékszem, amikor hajnalban mentünk, ott sétáltunk a városba, Münchenbe, és jött a nagy olyan batár bömös, hogy döbbenetes, érted? És csak egy nagy gázfröcs kellett volna, aki vagy csak egy kisebb, és annyit mondtam, hogy 40-es tábla volt? Ő 40-nel ment. Sehol egy rendőr, sehol senki, de ő 40-nel ment.
0: Hát figyelj, nem tudom. Én ezért, tehát most a következő kérdés az az, hogy lakott területen, városi úton, 120 km per óránál autópályán 200 km per óra fölötti gyorshajtással okoz sérülést vagy halált, a szigorúban büntesebb, mint aki gondotlanságból vagy figyelmetlenségből, de alacsonyabb sebességgel okoz ugyanilyen balesetet. Most lakott területen, városi úton elutak valakit 90-nel, érted? Autópályán 180-nal, vagy 200-al. Tehát, hogy itt az arányosságot nem tudom itt, akkor ilyen húzom, vonom, ez szerintem nem jó a megközelítés.
1: Sok
0: vagy.
1: Értelme nincs.
0: Nem tudom. Tehát, igen.
1: Ennek úgy nincs sok értelme.
0: Meg az is érted, hogy akkor lakott területen, városi úton mondjuk 120 km per órával megyek. Hogy az súlyosabb legyen, igen, mint amúgy. De amúgy meg most, érted, miért lenne súlyosabb? Tehát, érted, mire gondolok? Hát mi az, hogy súlyosabb legyen?
1: Mert 100, több mint 100%-kal túlléped a sebesség.
0: Hát akkor ott van a büntetőjogi kis paletta, és akkor kész, ennyi. Hát most érted? De akkor mikor, akkor 190-nél, és akkor még jobb. Te érted, mire gondolok? Megint egy arányossági elv, megint nincs el, jó?
1: Játék a számokkal.
0: Nem tudom, mindegy. Jó, egyetértünk azzal, hogy kirívó, például a lakott területen belül mondjuk 120 km per óra fölött megyek, autópályán 200 fölött megyek, a járműt a forgalomból ki legyen, a jármű a forgalomból ki legyen vonva ideiglenesen.
1: Na igen, igen. Aztán annak lehet visszatartó ereje.
0: Mert? Miért lehet?
1: Hát azért, mert utána egy darabig nem fogsz, nem tudsz vezetni, utána nem lesz.
0: Jó, figyelj, céges kocsival megyek. Uh-huh. Mit csinál a kormány? Megszivatja az én főnökömet, az én hülyeségemért. Mert nem lesz céges kocsi. Nekem megvan az autóm, tehát hogy érted?
1: Igen.
0: Tehát hogy ez, ennek szóval semmi értelme nincsen. Tehát hogy akkor mondjuk, hogyha saját autó van, amivel ezt elköveti például, igen, érted? Igen. Tehát az, hogy most itt beleszaladok egy, nem tudom én, oké, beleszaladok itt izőjelesen, de hogyha mondjuk, érted, valami céges mi kocsiról van lehetne, szó, bocsánat, akkor mi van?
1: Lehetne, olyat lehetne, hogy akkor tényleg akkor nyomják be a jogsítványodat, vagy vonják be a jogosítványodat. Az lenne a legegyszerűbb, tehát akkor semmi, cégeset sem, magán se, anyu autóját, se apu autóját.
0: Gondolom, ezért már 2 kiló fölött a autópályán bevonják, csak itt ugye arra irányul, hogy pluszban a kérdés, hogy emellett ki lehessen kapni a forgalomból a jármű, hogy ideiglenesen. Én ezzel egyébként nem. Tehát, hogy mondom, ha céges autó, ha izé, nem tudom, tehát, hogy itt azért nem... hogy mondjam, nem tudod elhatárolni azt, hogy pontosan mit is jelent az, hogy akkor magántulajdon meg az, hogy akkor az a tiéd, vagy nem igen. A tiéd, akkor máshol is szúrunk ki. Aztán kérdezi azt, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a járművezető visszaesően követel különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket, akkor az ő általa tulajdonolt és használt jármű elkobzásra is sor kerülhessen.
1: A tulajdonát ne vegyük el, ne kaphasson jogosítványt.
0: Ennyi?
1: Három évre eltiltani a vezetéstől.
0: Igen, mert azért az, hogy
1: második, harmadik után, érted?
0: Igen, mert a magántulajdon védelme, ugye, tehát hogy szerintem azért lehet szigorúban is bánni az emberrel, aki mondjuk, nem tudom én, háromszor kapnak el, mert a bömössel 240 nem megy végig az M7-esen siófok mellett. Érted, tehát hogy nem tudom, mi a visszatartó erő, az az érdekes ebben az egészben.
1: Persze.
0: Nem tudom. Az is egy kérdés, hogy a visszaeső gyorshajtó magasabb bírságot kapjon, mint az első alkalommal a szabálysértők?
1: Szerintem igen.
0: Ebben talán van valami.
1: Nem tanult a hibájából, újra elkövette, és holnap után, vagy egy hónap múlva újra elköveti.
0: Egyetérte azzal, hogy a visszaeső gyorshajtó járművezetők több előéleti pontot kapjanak? Mi az előéleti pont?
1: Ez a büntető pont?
0: Nem, az a büntető pont. Ez büntető pont? Gondolom, akkor igen. Tehát akkor az, hogy egy bizonyos szabálysegésért, megcsinálom még egyszer, akkor többet vonnak le, mint akivel először történik ez meg.
1: Hát, hogy többet kapsz, értem, ugye kapsz 18-at, azt hiszem az a legtöbb.
0: Igen.
1: És akkor az nem tudom, egy év után, vagy ki két év után évül el. Persze, nyilván az kapjon többet a visszaeső evidens. Hát az a börtönben is úgy van, amikor mondjuk valaki
0: visszatérsz,
1: akkor
0: súlyosabb lesz. Jó, van még egy-kettő, úgyhogy ezzel folytatjuk majd mindjárt a megoszlágerek után. Valakinek van véleménye, akkor tudjátok a Viber számunkat.
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában, a hagyományokhoz híven gálakoncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Egyedülálló közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi Képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Veszélyes anyaggal, higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pest vármegyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törbeléket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést.
2: Időjárás.
4: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
3: Közlekedés.
4: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Még egy-két kérdés maradt, amire azért itt, hát nem azt mondom, megfejtjük, de várjuk a válaszunkat magunktól. Támogatnánk ki azt, hogy a gyorshajtás átlagsebesség mérése alapján történő bírságolást a magyar közutakon, és például autópályákon bevezessük. Ugye ez az átlagsebességmérés, tehát hogy mondjuk végignéz az M2, elindulsz mondjuk Vác környékéről, és mész föl
1: a 110-es szakaszok.
0: Újpest felé, és mi van kamerázva az egész. És akkor nyilván azért rendszámkövető kamera van, és akkor lehet azt látni, hogy akkor te betörrented az autót, és akkor itt így mész, úgy mész. És akkor végigmész, néz téged a kamera több különböző ponton, és a végén a szakasz után hoz egy átlagot, hogy te mennyivel mentél, a sebességed, és ez alapján, ha ezt túlléped, akkor bünti van. Hiába, hogy valahol rendesen vezettél, valahol gyorsabban vezettél, de ott mondjuk kamera nem látta, vagy látta, érted? Tehát, hogy így egy átlagot hoznának.
1: Ennek azért lenne alapja, mert sok helyen sajnos az történik, hogy mehetsz mondjuk 90-nel, utána meg beleszaladsz egy 40-es táblába, tudod? Múltkor pont így lakott területen keresztül, több lakott területen keresztül mentünk Salgótarjánba, mert baleset volt az M3-ason, és akkor így mentünk 90, jó volt, hogy 100-at is érted, és akkor beszaladtál utána egy 40-es táblás övezetbe, majd mész 70-es tábla, és utána meg, mit tudom én, bejutottál egy település, és akkor 30-as, mert iskola volt a közelben.
0: Hát igen, csak azért mondom, hogy jó, ebből átlagot
1: lesz. Ez se jó, mert ez is veszélyes, mert fékezgetsz, és nehogy Isten, valaki elbambul, és akkor hátul ott.
0: Jó, de nyilván mondjuk nem a városban fognak ilyet mérni, mondjuk az autópályán, hogy be tudod a kapuba rakni, és akkor a kapun olyan, a védel mondjuk olyan kamerák lesznek, ahol végig tudnak téged követni akár mondjuk 10-20-100 km-en keresztül, hogy akkor te mennyivel mentél, és akkor az átlag az mennyi. Úgyhogy nem
1: miért
0: annyira.
1: Miért félnek az emberek a kameráktól, meg hogy kamera, meg doboz mindenhol, érted?
0: Aha.
1: Tehát, hogy miért nincs visszatartó ereje ezeknek?
0: Én nem tudom, én általában 50-nel megyek a lakott területen belül, tehát, hogy én ezt nem szoktam figyelni a kamerákat, és meg általában 90-en, meg 110-en megyek. Tehát, hogy én betartom mindig, tehát nem vagyok
1: igen.
0: Néha, aki, mit tudom én, 91-100, de nem szoktam a kamerákat
1: rózni. Nyilván, most, meg tudod, az az érdekes, hogy már sok olyan autó, amiben ott van a tempomat, tehát beállítod, és akkor nincs olyan gondod, nincs az, hogy akkor most te figyelges, meg mit, meg ott van, hogy...
0: Azt meg a másik. Jó, mondjuk azért inkább az sík szakasz akkor jó egyébként a tempomat, tehát, hogy így más vagy. Na, még gyorsan egy záró kérdés a rollerekről. Egyetértünk-e azzal, hogy a rollerekre, elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás minél hamarabb még az átfogó KRESZ felülvizsgálata előtt jelenjen meg? Hát szerintem, ha már eddig nem készült el, akkor várjuk már meg a végét, meg, hogy minden egy csomagban legyen szerintem is.
1: Én egyébként kitételem az összes rollert.
0: Egyébként én is.
1: Bocsánat.
0: Tehát, hogy itt az egyik kérdés még gyorsan a végére, hogy ön hány éves kortól engedélyezni a kis testvérének elektromos rollerek használatát? Nulla.
1: Így van.
0: Gyarmaton szívbajt kapok tőlük, mondom. Szívbajt kapok tőlük, hogy megjelennek, érted, suhinva, akár kerékpáron vagyok,
1: állat.
0: Akár kocsival. Nem, egyszerűen ez teljes halál.
1: És megy, mint az állat, és nem hallod meg. Igen. És nincs tekintettel, hogy te, bocsánat, fehér bottal
0: nem
1: mész,
0: azt, hogy nincs tekintettel, öreg, tehát egyszerűen idegen ez az eszköz, ez mind a járdán, járda idegen, mind az úton útidegen. Tehát, hogy egyik helyre sem fér bele. Ez egy olyan hibrid, nem tudom, milyen jármű, ami sehol nem jó. Járdán túl gyors, azt lehet mondani, hogy a kialakításhoz képest szerintem az úton is túl gyors, megállnak 5-6-an előtted, nem tudom, hogy érted, nem.
1: Ki is tiltották.
0: Be kell a csávat írteni az egészet készíteni. Na, úgyhogy tessék kitölteni, mert vannak még azért itt érdekes kérdések, és akkor hát, ha ebből is majd valamit közösen össze tudunk dobni.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
7: Nem vagy normális.
6: Ez az egész egyfajta újjászületés.
8: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket. A megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvízszint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adni a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal, higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pest vármegyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közútkezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmánya nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A légköri viszonyok várható változása miatt a következő két nap kulcsfontosságú a Spanyolország középső tartományaiban pusztító erdőtüzek megfékezésében. A spanyol belügyminiszter beszámolója szerint az időjárás már most sem a legkedvezőbb, mert az elmúlt napokhoz képest nő a hőmérséklet, csökken a páratartalom, de optimizmusra ad okot, hogy a szélsebessége óránként 15-20 kilométeresre mérséklődött. A felperzselt terület nagysága meghaladja a 6500 hektárt, 18 településről 16 000 embert telepítettek ki.
0: Időjárás.
10: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
0: Közlekedés.
10: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket,

0: Nem utasítjuk el. A Megafon mikrofonjánál Oli Csak Ádámot halljátok. Sanyika, jó reggelt neked!
1: Jó reggelt, sziasztok! Vác az jó helyén, szerettem mindig is Vác, Nyugisváros, mindig csak így átrobogtam rajta, akár még a sima kettesem, vagy az M2-n is, de akkor már tudtam, hogy közel vagyok Honthoz. Hát még jó volt, hátra 36 kilométer, nem volt annyira közel, de mégis már akkor az úgy erőt adott egy picit. De szerettem egyébként, mert minden megvan. Csendes város, nem az a nyüzsgős, de mégis megtalálható.
0: Hát mondjuk azért most legutóbb nyüzsi volt, hogyha itt a Váci Vigalmat veszünk a napon, akkor azért buli volt.
1: Nem volt áram állítólag?
0: Hát egyik, kaptak egy-két vihart. Maradjunk annyiban, hogy jött errefele egy-két vihar, úgyhogy...
1: Hát az előfordul.
0: Igen. Na, de miért vagyunk Vácon? Igen, annyi minden történik, gyerekek, hogy nem tudunk egyből reagálni, viszont ezek nincsenek elfelejtve, ezek a dolgok és témák. Erre nagyon jó példa volt szerintem, ugye amikor beszéltünk még a múlt héten, ugye Szita Őrssel is, meg Szlava Petével is, ugye itt a kumondarási verseny kapcsán, ami azért egy pár nappal később került, ugye az a beszélgetés, amit meg tudtunk oldani, de ezeket nem engedjük el, az az igazság, és nem engedjük el azt sem, hogy milyen volt Vácon a művészi teremkerékpár világkupa második fordulója, amelyet ugye Hugyez Zsófi és a vőlegénye Varga Csabi, meg azt a segítők közösen ugye először szerveztek, és nem csak ugye szerveztek, hanem ugye versenyeztek is. Ugye egy romhányi művész teremkerék párosról van szó.
1: És igen, velük többször beszélgettünk.
0: Bizony,
1: már.
0: Régóta figyeljük az ő pályafutásukat, ugye itt a lánykérés.
1: Az esküvőről is be tudunk majd számolni.
0: Így van, korábban meg tudtuk, hogy akkor egy lánykérés az azért a világ másik felén egy verseny közben után történt meg, és ugye legutóbb pont így van, a Zsófival beszéltünk, mert hogy ugye kiderült az, hogy ők szervezik ezt a világkupát, úgyhogy akkor azt mondta, hogy nagyon, hogy mondjam, izgatottak is, meg tudják azt, hogy nehéz is lesz, mert hogy még ilyet ők nem csináltak, hogy megszervezni az egészet, ugyanakkor úgy gondolták, hogy egy ilyen volumenű verseny az akár a Dunakanyar, vagy itt az északi régiót tudja erősíteni, hogyha mondjuk itt egy nagy sportrendezvényről van szó, úgyhogy beleálltak is, ezt megszervezték, és ez lezajlott egy pár nappal ezelőtt. Úgyhogy beszélünk a Zsófival arról, hogy mik a tapasztalatok, most Csabát nem tudjuk elérni majd, úgyhogy megint Zsófi lesz a vendégünk, és beszélgetünk arról, hogy milyen volt a verseny, mennyire volt nehéz.
1: Nekem ez gyanús, Ádám.
0: Mire gondolsz?
1: Nekem ez gyanús, hogy mostanában Csabát nem tudjuk elérni, elmaradt az esküvő is a távolságuk miatt.
0: Hát mert el volt törve kezük, lábuk, hagyjál már, te hülye.
1: Nekem ez most kezd olyan lenni, mint a
0: az, hogy mind a kettőnek zérebb több műtétje volt, tehát hagyjál már hülyeséggeiddel.
1: Hát tudom, de most miért nem tudunk Csabával beszélni?
0: Nem tudom, hogy valami elfoglalkozni. Legközelebb vele fogunk beszélni, jó?
1: Okay.
0: Na, maradjunk ennyiben, de most, hogy ez jó, hülye vendégünk, a zenék után ő jön.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt minden megafonistának. Aki messze jár tőlünk, az tud streamelni. Nem elfelejteni, hogyha a megafonfm.hu-ra fölmentek, akkor ott live-ban tudtok minket hallgatni. Ahogy szoktuk, ugye ezt itt bepatintani Kamcsatkától egészen Honoluluig. Jó? Úgyhogy bármerre vagytok, akkor mi is veletek vagyunk. Így van. Na, és akkor Vácon vagyunk, és ugye azért is, mert hogy talán megígértük a hallgatóknak, hogy fogunk foglalkozni azzal, hogy milyen volt a művészi teremkerékpár világkupa második fordulója, amelyet ugye egy pár nappal ezelőtt a Vácon szerveztek meg, és ugye ekkor, vagy e kapcsán korábban, hogy beszélgettünk ugye Hugyes Zsófival, mert Zsófia a párjával, vőlegényével, ugye Csabival nem csak mint versenyzők léptek porondra, hanem ők benne voltak a szervezésben is. És a Zsófia Langyi, emlékszem, amikor beszélgettünk arról, hogy ez óriási meló lesz a számukra, viszont nagyon büszkék arra, hogy bár ilyen sorozatbeli megállóhely vagy állomás már volt egyébként Magyarországon, de ebben a térségben, itt ahol mi élünk, itt még ilyen sportesemény, ilyen művészi teremkerékpár világkupa állomáshoz még nem volt, úgyhogy roppant büszkék voltak arra, hogy ezt elkezdték tudni csinálni. És ugye abban maradtunk a Zsófival, amikor legutóbb beszéltünk, hogy mindenképpen akarunk egy pici élménybeszámolót, akár a versenyt illetően, akár a szervezést, a rendezést illetően, úgyhogy ami késik, az lassan jön, ugye a Zsófi pedig itt van a vonalban. Szia Zsófi, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Na, hello, jó reggelt! Tehát honnan kezdjük, kedves, mert hogy ha visszaemlékszem a beszélgetésre, akkor tényleg nagyon nagy, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy reményekkel, hanem hogy egy izgatottsággal beszéltél, mert hogy tényleg azért ez egy számotokra is új szerep volt. Talán akkor kezdjük a rendezői oldalról, hogy hát hogy értékelted, milyen volt, mesélj egy picit.
1: Hát amennyire vártuk, annyira jól is sikerült, és annyira feltöltődve sikerült zárnunk ezt a hétvégét, amennyire vártuk is. Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen helytáltunk mi is, illetve tényleg a csapat is, aki odállt mellénk, mögénk és velünk együtt a napokban, azokban a napokban. Ott volt és csinálta és dolgozott rajta. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk sportolóktól, edzőktől, bíróktól, tényleg még most is, tehát most már azért eltelt egy pár nap.
0: Azt és akartam mondani, hogy még
1: na, e-mailek,
0: de jó. Mi volt, ami egyébként nehézséget okozott? Tehát azért tényleg egy világkupáról van szó, a világ csomó országából jöttek, gondolom azért a logisztika, az elhelyezés, a minden is, ami mondjuk itt azért a sportolókkal való foglalkozás, vagy mi volt a legnehezebb, akár neked vagy a Csabinak?
1: Azt mondanám, hogy a legnehezebb az volt, hogy még nem csináltunk ilyet, és nem tudtuk, hogy mi fog előttünk állni, hogy mire számítsunk, tehát ez a bizonytalanság volt talán az, ami így a legnehezebbnek, ha nevezhetjük ezt nehéznek, mondható. Itt mindenki magának foglal egyébként szállásokat és minden egyebet, de mi megpróbáltuk, mindattól függetlenül, hogy ugye fizető emberekről van szó, akik ugye maguknak intéznek mindent, mégis mindenkit személyesen vendégül látni. És hát én azt gondolom, hogy ez úgy sikerült, és mind a banketten, mind az előtte való napokban, ahogy már megérkeztek a sportolók, és ott aznap is én úgy gondolom, hogy mi vendégül láttunk mindenkit.
0: Ó, akkor ilyen kis bankettes történettel is készültetek, Zsófi? Hogy ilyen kis ismerkedős, ilyen közösségépítős kerékpáros?
1: Mindig szokott lenni utána egy ilyen kis vacsorával egybekötött buli, mert hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon bulis társaság, és a német, svájci, osztrák zenéktől kezdve, akár a magyarokon át, hát reggel 5 órakor.
0: Akkor zártatok?
1: Úgyhogy ez egy 24 óra.
0: Akkor már csak toltad a biciklit, maradjunk annyiba. Vagy a Csabi is például. Jó, és akkor maga a versenymenete az milyen volt? Akkor picit beszélgessünk a szakmáról is, mármint úgy, hogy a lebonyolítása az mennyire volt, vagy részt kellett benne nektek, ugye, vagy részt vettetek benne, azért ez egy plusz kihívás volt, hogyha nézzük a világkupát. Ez mennyire volt nehéz, hogy azért ott legyen ilyen fejben, amikor fölmész, viszont azért mégis csak szervező vagy, tehát ez egy kettősség, ami egy friss szituáció a számotokra, vagy szituáció volt a számotokra.
1: Igen, nehéz volt, ezt most nem is akarnám így letagadni, nehéz volt, mert jöttek, tehát akár az odalátogatókkal, akik még soha nem látták a versenyt, azokkal is próbáltunk egy kicsit beszélgetni, próbáltuk őket bevezetni ebbe a világba, hogyha nézik a versenyt, akkor valamennyire megértsék, és én például a saját versenyem előtt Csabi már úgy szólt nekem, hogy neked már át kéne lenni öltözve, és későn, egy picit későn is mentem bemelegíteni, illetve pont akkor volt mondjuk egy eredményhirdetés, akkor voltak az első eredményhirdetések, ahol Csabinak ott akart lenni, szeretett volna segíteni, hogy tudja nézni, hogy minden rendbe megye, és én például teljesen egyedül melegítettem be, ami ugye nem egy megszokott helyzet. Nem is olyan nagy önbizalommal mentem a pályára emiatt, mert olyankor azért jól jön egy-két biztató szó ugye bemelegítésnél, meg hát a megszokás, tehát az a legnehezebb ilyenkor, hogy meg vagyunk szokva, hogy előtte egy órával, másfélel, kettővel mindenki másképp elvonulunk egy kicsit, egy picit arra próbálunk fókuszálni. Nem volt ideális teljesen ez így. Szerettem volna egy picit jobban teljesíteni, inkább úgy is mondhatom, hogy szerettem volna nagyon mosolyogva lejönni a pályáról, aztán nem annyira mosolyogva jöttem le, de egy 5 perc után összeszedtem magam, aztán mindenkihez mosolyogva mentem már oda. Csabi versenye, egyébként nem értékelem nagyon rosszra az enyémet, viszont nyilván lehetett volna egy picit jobb, és szerettem volna egy ilyen 9. hely környékén végezni, és 11. lettem egyébként. A Csabi viszont, habár nem, tehát mostanában ennél egy picit jobban szokott versenyezni, de még mindig jóra értékeljük, és a lehető legjobb eredményét, tehát 4. helyen végzett, úgyhogy ez egy 5. helyről indult, úgyhogy ez egy nagyon szuper eredmény, és szerintem az, hogy így a szervezés mellett...
0: Ezt akartam mondani, figyelj Zsófi, azért egy ilyet lehozni, és elsőként megcsinálni ezt, kvázi azért is, hogy tehát a térségnek is adtatok valamit, azért erre is gondoljatok, vagy ebbe is gondoljatok bele, hogy azért itt egy olyan sporteseményt hoztatok, amely azért egyfajta presztízs is lehet, persze, akár mondjuk Vác városának. Tehát hogy tényleg az egy nagyon jó dolog, hogy ezt idehoztátok. Egy igazán nemzetközi dologról van szó. Tudod, nekem mindig az a, hogy mondjam, veszőparipám, amikor valami rendezvény van, és akkor azt mondják, hogy nemzetközi, és akkor van tudod egy szlovák, meg van mondjuk egy lengyel partner, meg mondjuk lehet, hogy eljön valaki, nem tudom én, Ausztriából. Hát, hogy mondjam, félő mondom azt én erre, hogy nemzetközi, inkább azt, hogy vannak külföldi vendégek. De az, amikor mondjuk ez már egy tehát ez tényleg egy nemzetközi, amikor már arról posztoltok, hogy jöttek a hongkongiak, érkeznek innen, onnan, az tényleg már egy abszolút international dolog, úgyhogy erre szerintem brutálisan büszkék lehettek, én azt mondom, Zsófi.
1: Szerintem. Igen, azok is vagyunk, meg egyébként én úgy hallottam vissza, ha bár mondjuk személyesen a polgármesterrel én nem beszéltem, de képviselővel igen, és azt kaptuk vissza, hogy ők is, tehát ritkán van ott ilyen esemény, és egyébként a sportcsarnok meg minden adottságával egy nagyon szuper sportcsarnok, tehát egy jó, nagyon jó helyszín volt, egy remek pálya, úgyhogy mindenkitől azt kaptuk tényleg, hogy amikor ide jönnek így erre felénk, Magyarország irányába, akkor nem feltétlen mindig ilyesmit tapasztalnak, és hogy ez is egy nagyon pozitív dolog volt nekik, úgyhogy örülünk a helyszínválasztásnak is, meg tényleg úgy tudjuk értékelni, hogy maximálisan elégedettek vagyunk. Persze tudjuk a hibákat, legközelebb van, amit másképp csinálnánk,
0: így
1: de
0: van.
1: ettől függetlenül nagyon élveztük.
0: Ennyi. Versenynaptár, hogy áll?
1: Megyünk augusztus első hétvégén is egy következő világkupára, itt egy picit besűrűsödött ez a kettő egymás után, úgyhogy a harmadik forduló Németországban lesz majd, úgyhogy odautazunk, aztán a következő nagy versenyünk az majd októberben lesz a Derbyben Angliában a világbajnokság, úgyhogy már annak a szervezésében is benne vagyunk, közben meg majd lesznek a kisebb hazai versenyeink, úgyhogy...
0: Úgyhogy akkor nem fogtok unatkozni. Jól van, Zsófi. Csabit innen is pacsi ölelés nektek, és köszönjük, akkor beszélünk.
1: Köszönjük.
0: Jól van, köszi.
1: Szia,
0: minden jót. Csáu.
2: További sok sikereket. Szia.
0: Igen. Na, még egy perceskény van. Na, Sanyika, hogy látod, mint látod a Zsófi dolgai?
2: Nem tudom, valahogy azt éreztem, hogy picit úgy elégedetlen volt akár önmagával, de szerintem meg abszolút nincs miért szégyenkeznie.
0: Nem, azért ez egy dupla feladat volt. Tehát, de azt, hogy mondom, hogy tényleg egy nemzetközi, de mert nagyon sok olyan fesztiválon voltam más anyukkal, csak azért mondtam tudósítani, meg ilyesmi, amikor rá volt 20 nemzetközi, és akkor volt mondjuk valamikor csak egy szlovák partner volt, és akkor az már nemzetközi, nem tudom, milyen fesztivál. Távol van attól, szerintem. Azért mondom, ha még érted, ez már nemzetközi volt, tehát, hogy itt azért valami súlya volt már ennek az eseménynek, ennek a sporteseménynek, úgyhogy le a kalappal.
2: Szerintem meg igen is legyenek nagyon büszkék magukra, mert amit csinálnak, az is óriási teljesítmény, adtak valami csodát ennek az országnak, a városnak, szóval már ezért, hogy ennyi embert ide tudtak hozni ilyen országokból, óriási dolog, én azt mondom, le a kalapot.
0: Le, és akkor figyeljük őket, mert hogy itt jönnek majd még itt a kupák, meg minden, úgyhogy se Varga Csaba, se Hugya Zsófi nem fog egyébként unatkozni. Látod, hogy mennyire pörög ez a művészi teremkerékpár. Nagyon, úgyhogy innen is szurkolunk nekik, és beszélünk majd velük a következő, reméljük, a sikerekről majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket, a megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a Városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke, a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvízszint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adni a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehéz fém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-ig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülés csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A légköri viszonyok várható változása miatt a következő két nap kulcsfontosságú a Spanyolország középső tartományaiban pusztító erdőtüzek megfékezésében. A spanyol belügyminiszter beszámolója szerint az időjárás már most sem a legkedvezőbb, mert az elmúlt napokhoz képest nő a hőmérséklet, csökken a páratartalom, de optimizmusra ad okot, hogy a szélsebessége óránként 15-20 kilométeresre mérséklődött. A felperzselt terület nagysága meghaladja a 6500 hektárt, 18 településről 16 000 embert telepítettek ki.
3: Időjárás.
5: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
3: Közlekedés.
5: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Jó rádiózás mindenkinek, meg a slágerek ide-oda, itt vagyunk mégis, hát hogy ez Zsófival beszélgettünk az előbb, cuki ez a csaj, mindig a jókat tudunk vele dumálni, és annyira lelkiismeretes, meg annyira maximalista, meg ezt annyira...
1: Ezt hallani, hogy a hangen, igen. Nem ismertem vele így kötekedni, viccelődni se.
0: Nem áll jól neked, Sanyukám, a kötekedés,
1: nem
0: meg
1: mertem,
0: a viccelődés.
1: Nem
0: jó? Esetleg én, de te ne viccelődj senkivel a vendégeink között, légy szíves.
1: Jó?
0: Fontos dolog. Jó? Mert utána nekem kell magyarázkodnom, és azt nem
1: majd szeretem. Megvédezte.
0: Hát azért mondom, hogy nem foglak magyarázkodnom kell, de nem foglak megvédeni, mert olyan vagy, amilyen vagy, ezt fogok mondani mindenkinek. Kész, ennyi. Na, úgyhogy igen, tehát érezni lehetett a hangen, hogy egy picit csalódott volt, ugye el is mondta, de 5 perc elteltével azt mondta, hogy jó, akkor kész.
1: Mosolygósan ment oda
0: mindenki. Így van. Hát ugye meg az, hogy tényleg azért egy ekkora versenyszervezésének a súlya nem tudott elvonulni, nem tudott rákészülni, melegítés, akkor Csaba szólt rá, hogy akkor héló, drágám, mint azért melegíteni kéne, már kezdődik mindjárt a kűr. Tehát igen, nem egyszerű ez, de szerintem helytállt, tehát az elmondott két eredmény is szerintem helytálltak mind a kette meg az egész csapat, akik ezt bevállalták. Úgyhogy én iszonyat büszkén vagyok rájuk, úgyhogy nagyjából annyit tudok a művészi teremkerékpára, amennyit a Zsófi meg a Csaba nekem elmondott az elmúlt években, tehát hogy nem is nézem nyilván meg, hát ez, hogy mondjam, ilyenkor azért előjön, de úgy, mint mondjuk az itt élő ember, nekem abszolút egy nagy büszkeség.
1: Tévében az, sem szokott ilyen lenni?
0: Biztos szokott lenni, csak nem nézem. Ezt mondom, hogy ezt nem szoktam nézni. Én ezt.
1: Én mondjuk úgy nézek sportokat, de nem emlékszem, hogy valaha is úgy jó, nekem úgy gyakorlatilag érted, mutathatták volna.
0: Hát azért mondom, hogy nem tudom, van-e a szakkommentár ilyenkor
1: lenni,
0: a kerem, hát nem minden, most a kerem teremkerékpárnál ott a művészinél nem tudom, hogy mennyire tudnak a vakoknak segíteni, érted? Mert még el tudsz még hallgatni egy foci meccset, de igen. Lehet, hogy annyira nem lehet dumálni mondjuk egy ilyen művészi teremkerékpár világkupa alatt, de nem tudom. Lényeg, hogy tényleg abszolút laikusan, de mint itt élő ember, azt mondom, hogy iszonyatos dolgot tettek az asztalra, úgyhogy óriási gratulnak innen. És ugye nincs megállás, nincs pihenés, mint kiderült.
1: Németország, Anglia.
0: Mert hogy
1: már augusztus 1-én, ugye?
0: Igen, mennek előre, igen. Orvás. Azt nem kérdeztük meg, hogy mikor lesz a lagzi, meg ugye a mennyegző, de hát tudod, ez olyan, hogy nem kérdezed meg, mert ez semmi között hozzá. Jó? Ennyi. Persze. Azért megkérdeztük a múltkor tőle azt, hogy hát megtörténtem, mert rég beszéltünk, de...
1: Akkor is én voltam az a mocsok.
0: Te voltál az a bunkó, így van. Ha meg lesz a nagy nap, akkor majd adjuk akár élőben itt a reggeli műsorban, és kész.
1: Jó.
0: Jó? Na úgyhogy innen is öleljük Zsófit meg a Csavit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában, a hagyományokhoz híven gála koncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Egyedülálló, közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Veszélyes anyaggal higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közútkezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehéz fém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 Hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
9: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
10: Közlekedés.
9: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km per órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megapon.
3: Nagyot szól.
12: 9 volt 3 perccel, sziasztok, örülünk, hogy itt vagytok, megyünk tovább, még egy óránk van, ami tök jó, szép keddet, Sanyika, neked is.
13: Szép keddet én is mindenkinek, sziasztok, remélem mindenki jól van, ittatok egy kávét, reggelizzetek, nagyon-nagyon fontos, na meg persze a hidratálás, most már ugye nem látjuk a foci meccseken, de azért mi mondjuk így az ételen keresztül nektek, igyatok sok-sok folyadékot, és aztán dudoljátok a következő megasláget, amely következik.
12: Ez az!
13: Hamar.
12: Így van.
13: Aztán pedig jön Varga Bíró Tamás.
12: Ez jó ötlet.

0: Itt is vagyunk, meg a slágerek után is kék halál hátán, Varga Biru Tamás.
1: Jó reggelt neked is, a kedves hallgatóknak is. Azt mondta Ádi, mert én kicsit spoilereztem a mai adás tekintetében, hogy ne mondd ki, valahogy írd körül. Vannak ugye a kenguruk, és ezeknek három van abból, amiből a nőknek csak egy. Három. Nem családi pótlék, nem. És ennyi, szerintem így ugorjunk, tehát hogy ezt hagyjuk meg, hadd gondolkozzunk.
0: Ezt hagyjuk.
1: Rádió hallgatók, mi nem mondtunk semmi durvát.
0: Nem.
1: Mehetünk persze. Is. Gyerünk is tovább.
0: Dikromatikusan
1: megyünk tovább, igen. A szivárványok valójában nem ívek, hanem körök.
0: Ja, hát én azt gondoltam.
1: A teljes kört egy magaslati pontról, például repülőgépről vagy hegycsúcsról
0: lehet látni.
1: Látni is lehet.
0: Igen.
1: Körök. Azt a mindenségét neki. Jó becsaptak minket, meg a koboldokat. Uh-huh. Úgy becsapták. Igen, azóta is szegénykék keresik, hogy hol a vége a szivárványnak.
0: Igen.
1: Meg hol a keresztete.
0: És akkor dupla
1: a
0: szivárvány, dupla kör.
1: Dupla kör.
0: Az
1: a... És hogyha olimpiai év van,
0: akkor fú, tele vagyunk.
1: Öt karika basszus. Nem úgy, mint a fekete lyukak, amik ugye sötétek, mert csapdába ejtik az esemény horizonton áthaladó fényt, ami azt jelenti, hogyha belépnénk egy fekete lyukba, az valójában elviselhetetlenül fényes lenne.
0: Mert ott van benne.
1: Ott az összes. Begyűjtik. És ez nem elvész, kioltódik. Ez nem tud kioltódni. Az a hullám és az anyagi természete miatt az nem tud kioldódni, az nem tud egyszerűen csak úgy eltűnni. Hat rá ez a hatalmas nagy gravitáció, és akkor bemegyünk, és szét ég az agyunk, olyan fényesség van.
0: Király.
1: Bolondulunk. Király. Én egyszer belemennék egy fekete lyukba.
0: Ez olyan, csak egy Cannibal Corpse.
1: Én mentem már be fekete lyukba egyébként, azt hiszem, Őrhalom és Csitár között.
0: Igen? De
1: persze.
0: Volt valamilyen ugrás is, vagy
1: egy
0: nem?
1: A lökhárítóm az majdnem leugrott, illetve hogy a lengéscsillapítóm az majdnem megadta magát.
0: Az esemény horizont az...
1: Az esemény horizont az ott volt Csitár közelében. Igen.
0: Szép az.
1: A Krakatau 1883-as kitörésének a hangja volt a történelem leghangosabb hangja. Mindez idáig.
0: Wow!
1: A robbanást 3000 kilométerről is hallották az emberek.
0: Wow!
1: Te jó ég! Szerintem lehet, hogy akkor, akik ott a közelben voltak, én simán elképzelhetőnek tartom, hogy még a hanghatások miatt is haltak meg ott emberek.
0: Biztos lesz benne.
1: Tehát 3000 kilométerre?
0: Mint amikor fölrobbant itt a gázleték, emlékszel rá a szlovákoknál?
1: Igen, igen,
0: és mindenki még
1: megrémült, hogy
0: atombomba valami,
1: atombomba vagy
0: és akkor
1: valami
0: még is Aszódon is látták a nagy gombafelhőt itt. Hú, de durva volt. Ég. Nagyon durva volt. Szóltak a szirének, meg ilyen pernyesett az égből. Igen. Emlékszel rá?
1: Hogyne.
0: Nagyon durva volt.
1: De nekem most az, hogy ugye Rapalóba voltunk tavaly Lénával, kocsival mentünk, és az innen valami 1500 kilométerre van. És két napig utaztunk. Na jó, félbevágtuk a távolságot.
0: Egy alvás,
1: tehát 750-750 nagyjából. De hogy baromi messze volt még az is. És hogy ennek a duplája. Hú, te jó ég. Az azt jelenti, hogy itt felrobbanna valami, akkor azt a Normandiánál a partoknál hallanák. Döbbenetes.
0: Így van.
1: A kenguruk... Ez már volt. A legrégebbi DNS szekvencia egy grönlandi növényé. A növény 2,4 millió éves volt. Ja. Mehetünk?
0: Uh-huh.
1: Jó. Ha egy tehén túl sok sárgarépát eszik, vagy csak azt, ugye gazdának van sargarép a földját.
0: Nem mondod.
1: Néha elmarad, vagy mit tudom én, így a megrothad, vagy megrágja az egér, nem lehet? Akkor a teje rózsaszínűvé válik.
0: Tudod, hogy valami elszínűzés lesz a tejben.
1: Én ezt annyira adnám. Nem? Rózsaszín tej. És akkor lehetne ilyen pink milk, vagy valami, nem tudom, hogy árulni, de nem igaz, hogy erre nem jöttek rá még, hogy ez egy piacérés. Hát semmi baj nincs annak a nehénnek, hogyha csak sárga répart ezek, ugye?
2: Tényleg ez mekkora?
1: Kéne csinálni.
2: Kéne beszélni.
1: Rózsaszín tej.
2: Maszlikikkal, szentem, vagy valami.
1: Igen.
0: Beszállunk a buliba.
1: Igen, aztán jöhet a keményen vágott cékla. Vértej.
2: Valami.
1: Vértej. Vértej.
2: Bloody milk. Bloody Mary helyett.
1: Bloody milk. Tessék.
2: Halloweenra extra easy edition. Eladnánk?
1: Abszolút. Hogy ne adnánk? Azon az egy napon, az a Halloween az ilyen horror termékeknek a karácsonya.
2: Igen.
1: Tehát, hogy hello van. Istenem, Istenem. Amikor olvasol, még hangtalanul is, a szád és a nyelved, meg a gégédnek az izmai aktiválódnak.
2: Ilyen mikroszinten? Vagy valahogy ilyen kicsi szinten?
1: Igen, ezt a folyamatot úgy hívjuk, hogy szubvokalizáció. Lényegében továbbra is kiejted a szavakat a fejedben, hogy megfejtsd az értelmüket, még akkor is, ha nem mondod ki őket hangosan. De azok az izmok észrevétlenül ám de működnek.
2: Ezt tudod, mint amikor így monitorláda, de elmegy, nem talán, hanem magad is akkor tudod a szubvokálat tolod, hogy tátogás.
1: Jó, hát ezt mi értjük, de igazából ez már...
2: De ez érdekes, izgalmas, ez jó.
1: Hát de nagyon sok embernél ez már nincs, ugye, mert bekapcsolja a full playbeket, és akkor megy a zene, meg a hang.
2: De jó hír volt, ez tetszik.
1: Igen, ez klassz. A Holdról részletesebb térképeink vannak, mint a mélytengeri fenékről.
2: Hallod, Norbi?
1: A több mint 335 millió négyzetkilométeres teljes mélytengeri fenék terület nagyjából, hát ebből 1400 négyzetkilométernyit tártok fel. A 335 millió négyzetkilométerből 1400 négyzetkilométer. Amiről azt mondhatjuk...
2: Ez nagyon lent van, és nagyon hiány
1: igen,
2: van.
1: Az, hogy, amiről lent, azt mondhatjuk, hogy ismerjük. Tehát a teljes, bármi lehet ott. Akár, és senki ne nevezzen engem ilyen izébe, mint a Nemo kapitány, vagy a Aquaman.
2: Az, amikor ott kijött, nem az őscápár, de az őscápa, tudod, a meg.
1: Hát ezt imádjuk Lillával.
2: Meg egy kettő.
1: Már így beszélek, már így látod, már így beszélek. Még nincsen közös Facebook oldalunk, de...
2: Igen, de már imádjuk. Mik ezek, amik kijöttek, nem is tudom, mi volt a cím annak a filmnek. Amikor
1: mit tudom én.
2: Jöttek ki belülni, óriások, és akkor nagy ilyen óriási robotokkal kellett birkózni.
1: Igen.
2: Tűzgyűrű, valami ilyen is
1: lehetséges, de én most konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk, mit tudom, rég volt civilizációknak a nyomai.
2: Találsz ott valami.
1: Amik már csak ott vannak, mert mit tudom, a kő azt a hatalmas nyomást elviseli, rárakódik néhány nyűnyű, de hogy ott van, nyonyolka. Ó, Istenem, mi lehet? Na minden, hagyjuk ezt. Szóval, hogy kicsit lehetne így a földet is kutatni, én így azt mondom. Igen. Ez pontosan olyan, mint amíg nem régen beszéltem arról, hogy jó, hogy elmegyünk külföldre.
2: Nyaralni, igen.
1: De azért itthon is. Gyönyörű részek. Mi nemrég voltunk Gyulán. Nem azt mondom, hogy ki volt halva, de érezhetően sokkal kevesebben voltak, mint annak előtte évekig. Már 8 éve járunk oda. Ha tehetjük, évente kétszer is nyáron meg télen. Ahova sorok kígyóztak, oda most így egyszerűen mentünk, óriás túlza például, vagy éttermi asztalfoglalás. Nem tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy miért, de ezt így érdekes volt megtapasztalni, mint ahogy azt, hogy a macskák
2: nem!
1: Szívesebben alszanak a bal mancsukon. Ez segít nekik aktiválni az agyuk jobb féltekéjét, így jobban tudják vizuálisan feldolgozni a környezetüket, és ébredés után elkerülni a potenciális veszélyeket. Mert ők ugye ragadozók, és zsákmányállatok is egyben.
2: Nagyon szép.
1: És nagyon közel állnak hozzánk. kedves rádióhallgatók, számtalan esetben most is, hogyha hozzátok közel néztek, ott lesz egy macska.
2: Oké. Hol a folytatjuk?
1: Alig várom, szia!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában. A hagyományokhoz híven gálakoncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Egyedülálló, közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Veszélyes anyaggal, higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmánya nehéz fém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést.
4: Időjárás.
5: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
4: Közlekedés.
5: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.

0: Passziánsz. Búcsú, kedvesek, köszönjük szépen a mai napot is nektek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy hallgattok minket, és hogy itt vagytok velünk. Ezt nagyon-nagyon köszönjük nektek. 2529. Ez az adás számunk. Szépen megyünk előre sorjába. Így van, úgyhogy nagyon köszi mindenkinek mindent, és akkor Sanyika, mondjál akkor valami okosságot, légy szíves.
1: Jó, teszek egy fogadalmat, jó?
0: No. Azon csak csinyen bánjuk.
1: Én nem nagyon iszom alkoholt, ezt tudják a hallgatók.
0: Tudják.
1: Beszéltünk ugye sokszor, inkább a nullást pattintgatom ilyenkor nyáron. De ha meg lesz a 3000. adás, itt őre adásba bontok fel egy üvegpeskét, jó?
0: Hát az óriási.
1: Úgyhogy ezt majd írt fel, jegyezd fel. Okay. Na és akkor az üzenet mára, a szeretet minden sebet begyógyít.
0: Ó, tudjátok mit?
1: Én ebben hiszek.
0: Igen.
1: Én ebben hiszek.
0: Igen.
1: Úgyhogy törődjünk, figyeljünk egymásra, és a legfontosabb, a szeretet. Na meg persze, hogy egészség legyen.
0: Meg hogy minket hallgassatok, az is fontos. Úgyhogy nagy tapsot küldünk, kívánunk és pattintunk nektek, és akkor jövünk.
1: Holnap
0: reggel, szevasztok.
1: Szia figyelmet, puszi, sziasztok.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
8: Nem vagy normális.
7: Ez az egész egyfajta újjászületés.
6: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
3: Reklámot hallottak.
9: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket, a megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a Városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvízszint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adni a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törbeléket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, A lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülés csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A légköri viszonyok várható változása miatt a következő két nap kulcsfontosságú a Spanyolország középső tartományaiban pusztító erdőtüzek megfékezésében. A spanyol belügyminiszter beszámolója szerint az időjárás már most sem a legkedvezőbb, mert az elmúlt napokhoz képest nő a hőmérséklet, csökken a páratartalom, de optimizmusra ad okot, hogy a szélsebessége óránként 15-20 kilométeresre mérséklődött. A felperzselt terület nagysága meghaladja a 6500 hektárt, 18 településről 16000 embert telepítettek ki.
2: Időjárás.
10: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
2: Közlekedés.
10: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.
8: Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz. Rédei Reni a mikrofonnál. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig, hozok jó könyveket, filmeket, életmódrovat is lesz, valamint utazni is fogunk a nagyvilágban. Hamarosan megtudhatják azt is, hogy mit érdemes főzni a délelőtt folyamán, de előtte zenélünk. Kirakat a műsor, amiben minden benne van.

receptrovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig a franciák kedvence, a Croque Madame, amely a világ legjobb meleg szendvicse. A Croque Madame a nevét a francia croqué szóból, vagyis a harapni igéből, és a Madame mint asszony szóból kapta. Nagyon finom, a tetején lévő tükörtojással, úgy néz ki, mint egy kalapot viselő nő. Nézzük, hogy mi kell hozzá. A bechamel mártáshoz 3 deci tej, 2 evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só és bors, egy csipet szerecsendió és fél teáskanál fokhagymapor. A szendvicshez szükségünk lesz 20 deka sajtra, 4 szelet kenyérre, 2 evőkanál dijoni mustárra, 4 evőkanál vajra, 6 szelet sonkára és 2 darab tojásra. Készítsük el először a besamelt. A tejet melegítsük fel a mikróban vagy a tűzhelyen. Egy kis lábasban olvasszuk meg a vajat, majd szórjuk rá a lisztet és keverjük egybe. Egy perc után fokozatosan öntsük fel a meleg tejjel és keverjük csomómentesre. Sózzuk, borsozzuk, szerecsendióval és fokhagymaporral ízesítsük. Ezek után melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Készítsük magunk elé a kenyérszeleteket, kenjük meg mindegyiket dijoni mustárral. Készítsünk elő egy nagy serpenyőt, olvasszunk meg benne 1-2 evőkanál vajat. Tegyünk a serpenyőbe 2 kenyérszeletet a mustáros felükkel felfelé. Szórjunk rájuk sajtot, majd pakoljunk rá 3-3 szelet sonkát és újra sajtot. A tetejükre tegyük rá maradék 2 szelet kenyeret a mustáros felükkel lefelé. Amikor az alsó kenyérszelet megpirult, és a sajt elkezd olvadni, fordítsuk meg a szendvicseket, ha szükséges, akkor tehetünk még alájuk vajat. Pirítsuk meg a másik felüket is. Tegyük az elkészült szendvicseket egy sütőpapírral bélelt tepsire. A tetejüket kenjük meg bőségesen a besamellel, majd szórjuk meg a maradék sajttal. Toljuk őket sütőbe 5 percre, míg a sajt megolvad, picit megpirul. Végül pedig közben a serpenyőbe tegyünk még egy kis vajat, és üssünk rá 2 tojást. Süssük őket 2 percig, amíg a fehérje megszilárdul, és koronázzuk meg a kész szendvicseket a tükörtojással, majd rögtön tálalhatjuk. Érdemes kipróbálni, ez volt a francia Croque Madame receptje.

csomagos lengerek között. Nagyon szép napot kívánok a mai ünnepelteknek, a Szabolcsoknak, a Botondoknak és a Lauráknak, illetve mindazoknak, akik ma július 28-án születtek. A Szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöcsének és egyben utódjának, a második magyar nagy fejedelemnek a neve volt, jelentése nyest. Régi magyar személynév a Botond, a buzogány jelentésű bot szó származéka, jelentése buzogányos harcos. Latin eredetű a Laura, a Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése, babérfa, babérkoszorú. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Réde Irene a mikrofonnál. Ha még nem döntötték el, hogy hol ebédeljenek ma, akkor érdemes felkeresni a Széchenyi Bársony vendéglőt, vagy a Balassa Gyarmati Svejk vendéglőt. Mindenkit várnak sok szeretettel és sok-sok finomsággal. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy hogy lehúzzanak.
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
5: A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülés csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot, és némi csapadékot is hoz. A Fidesz választ vár a gyermekvédelmi ügyekben felmerülő egymást követő kérdésekre a miniszterelnöktől, a testvérétől és több tiszás politikustól. Panyi Miklós, a párt frakcióvezető helyettese, egy tiszás aktivista előző napi megszólalásáról azt mondta, ez már a 6. széles körben civil szereplőtől elhangzott kijelentés a kiskorúak védelme kapcsán, amire nincsen reakció. Hozzátette, megtörténtek a feljelentések a szóban forgó esetekben, ugyanakkor aggódnak, mert vannak olyan információk a birtokukban, hogy ezekben az eljárásokban a gyors és hatékony fellépés valamilyen okból nem annyira lényeges. A magyar utazók egyre rugalmasabbak, a regionális és külföldi repülőterekről növekvő számban indulnak útnak nyáron, elsősorban a költségkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt, írja az MTI. A környékbeli légikikötők közül kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Az elsődleges hajtóerő a kedvezőbb tarifa. A szlovák fővárosból induló nyaralások átlagos értéke idén-nyáron akár 14%-kal is alacsonyabb lehet a hasonló budapesti járatoknál, miközben az ottani indulások átlagos ára 8%-kal csökkent. Több híres színész és rendező, köztük Angelina Jolie, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, George Lucas, Rami Malek és Morgan Freeman kontaktjai is kiszivárogtak egy adatvédelmi incidens során, írja a Telex. Az adatvédelmi incidensben a hírességek telefonszámai és e-mail címei kerültek nyilvánosságra, állítólag azért, mert a Tribeca Film Festival egyik egyszerűen csak kapcsolatok névre keresztelt adatbázisát véletlenül bárki számára hozzáférhetővé tették az interneten.
1: Időjárás.
5: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassa gyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassa gyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
5: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km per órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós show műsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

Hamarosan érkezik egy megasláger előtte horoszkóp rovat, a kirakatban kezdjük a kossal. Eddig talán hullámvölgyben érezte magát, elsősorban anyagi értelemben, lassanként azonban kezdhet magához térni, valóban semmi oka sincs a reményvesztettségre, a nap hamarosan önre is sütni fog, sőt ragyogni. Kedves Bika, ma igen jó ajánlásokat kaphat, amivel egy csapásra véget vethet anyagi gondjainak. Jelenlegi helyzetében ez igen jól jöhet önnek. Kedves ikrek, a mai napon kamatoztathatja végre a nagyvonalúságát, amit eddig ön másokkal szemben tanúsított. Valaki nagyon hálás most ezért önnek, és ezt ki is mutatja ön felé. Kedves rák, bármennyire szeretné, nem bízhatja másra azoknak a dolgoknak a megszervezését, amelyek önnek fontosak. Ha a nyaralásáról van szó, akkor üljön neki, ma van ideje átböngészni az utazási irodák ajánlatait. Ami az oroszlánt illeti, kissé összekuszálódtak az érzelmei, talán több vasat tartott a tűzben, vagy más miatt érez kétséget érzelmi téren. Egy tisztázó beszélgetés sokat segíthet önnek. Kedves szűz, attól tart, hogy egy bizonyos feladat meghaladja az erejét. Ne legyen kis hitű, nyugodtan belevághat. Ma segítséget is sikerrel kérhet, rengeteg a barátja, támaszkodjon rájuk bizalommal. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van, folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat, nézzük, hogy milyen nap vár a mérlegre. Lassan a saját szokásai rabjává válik, ne csodálkozzon hát, ha börtönben érzi magát, ráadásul mások sem kímélik, szeretik megmondani, hogy mit is tegyen. Eleinte csak a maga szabta korlátokon tud változtatni, a többiekén nehezebb, de már az is jó kezdet, ha néha talál kibúvót. Kedves Skorpió, kompromisszumkészségben önnél nincs hiány, szüksége is van rá, hiszen szövetségeseket kell toboroznia a mai napon. Kedves Nyilas, fáradtnak, kimerültnek érezheti magát, a koffein adagja emelése helyett próbálkozzon meg inkább a reggeli tornával vagy a hideg zuhannyal, de még jobb, hogyha inkább tovább alszik. Kedves Bak, ön akkor is hajlamos a végsőkig ragaszkodni az elhatározásához, ha tudja, hogy semmi esélye nincs rá. Konokságát most még csak fokozza a Szaturnusz-Jupiterrel alkotott fényszöge, ám ezzel senki másnak, csak is önmagának okoz frusztrációt. Ami a vízöntőt illeti, a sikert akkor érheti el, ha nem csak küzdeni, de alkalomattán kompromisszumot kötni is hajlandó, illetve képes. A mai nap ebben teheti próbára önt. Végül pedig a halak kisebb kellemetlenségre számíthat, még az is megeshet, hogy korábbi viharos ügyének támad valamiféle folytatása, ne engedje, hogy a kétség hatalmába kerítse. A vágyai jogosak, el is érheti őket, igaz, hogy sok-sok türelemre lesz még ehhez szüksége. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Réde Irene a mikrofonnál. Ha még nem döntötték el, hogy hol ebédeljenek ma, akkor érdemes felkeresni a Széchenyi Bársony vendéglőt, vagy a Balassa Gyarmati Svejk vendéglőt. Mindenkit várnak sok szeretettel és sok-sok finomsággal. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
6: Nem vagy normális.
5: Ez az egész egyfajta újjászületés.
4: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
2: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 28-án, a mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
2: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában, a hagyományokhoz híven gálakoncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Ember Csabát, a Balassagyarmati Muzsikus Tábor főszervezőjét hallják.
8: 40 hallgatónk van, Japánból jöttek, Svájcból, Felvidékről. A japán dolog az két érdekes dolog, két olyan növendék van, az egyiket majd megcsodálhatja mindenki a gála koncerten. Egy 6 éves kisfiú, aki már Beethoven hegedű versenyt játszik. Tavaly Budapesten megnyert egy versenyt, és ott ismerkedett meg az édesanyja, aki valamikor Budapesten tanult, Zene Akadémián, Banda Ádámmal, aki a zsűriben részt vett, és azt mondta, ahogy beszélgettek, azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, hogy az Ádámhoz kerüljön a növendék, és eljönnek ezért 5 napra Japánból, ők együtt muzsikáljanak minden nap. A másik japán az pedig még érdekesebb és különlegesebb, ugyanis a Kaneko Muiji, most már világhírű zongoraművész, aki valamikor Magyarországon született, édesanyja magyar, perfekt beszél magyarul, és egy tanítványának ajánlotta, hogy jöjjön el ebbe a balassagyarmati muzsikus táborba, ahol ő egyszer nagy díjat nyert, és ezt azóta is az életrajzában mindenütt megjelenteti.
2: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket. A megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a Városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvízszint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Boldog Gabriellát, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnökét hallják.
6: több száz fát locsolunk, képzeljétek el, és olyannyira nem gerilla akció már, hogy együttműködünk az önkormányzattal, mert így tudunk a legtöbbet elérni. Jó a gerilla akció figyelemfelkeltésnek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ha ez a jó szándék párosul azzal, hogy együtt tudunk működni a helyi vezetőkkel, vagy az önkormányzatokkal, akkor sokkal nagyobb hatásfokot tudunk elérni. Tehát ez úgy néz ki, hogy eddig éveken keresztül azt a közel 400 facsemetét, amit elültettünk itt városszerte, önkéntesen locsoltuk úgy, hogy nagyon sokan otthonról leszipelik a lakótelepen, az emeletről a vizet palackokban, elsétálnak a legközelebbi fáig és megöntözik. És szintet léptünk, mert láttam, hogy ez egyszerűen, tehát fizikailag, ha valaki ezt próbálta, akkor ez fárasztó, nem fiatal a tagság sem, meg az önkéntesek is, de most már azt kell, hogy mondjam, hogy az egészen pici babáktól kezdve, tehát láttam olyat, fotóztam olyat, hogy önkéntes jött, jobb karjában a gyermeke, a karon ülő gyermeke visz 10 literes kannát és locsol. Képzeljétek, ez annyira szép. Adományba kaptunk tartályt Kressz Parknál, és onnan kezdtek el locsolni az önkéntesek.
2: Egyedülálló közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Makoldi Sándor Gyula szobrászművészt hallják.
7: A családban egy egységes szemlélet van. Ha megnézi az ember ezt a kiállítást, akkor különböző dolgokat lát, de az alap szemlélete a családnak az egységes. A magyar kultúrára épül, és erősítjük egymást, amikor együtt állítunk ki. Vagyis ez egy nagyon jó érzés, külön-külön is nagyon jó kiállítani a nővéremmel, vagy az édesapámmal szoktam párosan kiállítani, de így, amikor együtt van az egész család, az egy kimagasló jó hely, jó dolog, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nagyobb térben valósulnak meg általában, és akkor még nagyobb a merítése a dolognak, és sokkal szebb nagy dolgokat lehet látni. Édesapám termébe vagyunk most, és ő meg kifejezetten elmondása szerint is nagy képű volt, és ő nem aprózta a képek méretét, és én is szeretem a nagy szobrokat megcsinálni. Most éppen itt kisebbek vannak, de a lépték az számít.
2: Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna.

0: használhatatlan. A magyar közút ígéretet tett a károsanyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A szegedi ifjúsági és U23-as kajakkenu Európa bajnokságon az ifjúsági férfi K4 500 méteres döntőben kontinens bajnoki címet szerzett a Varga Zalán, Lánci Zaránd, Gyarmati Levente és a patvarci Uram Kristóf alkotta egység. A magyar hajó kiváló versenyzéssel utasította maga mögé riválisait, így hazai közönség előtt állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
1: Időjárás.
0: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
1: Közlekedés.
0: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek!

a mega slágerek között. Nagyon szép napot kívánok a mai ünnepelteknek, a Szabolcsoknak, a Botondoknak és a Lauráknak, illetve mindazoknak, akik ma július 28-án születtek. A Szabolcs magyar eredetű név Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagy fejedelemnek a neve volt, jelentése nyest. Régi magyar személynév a Botond, a buzogány jelentésű bot szó származéka, jelentése buzogányos harcos. Latin eredetű a Laura, a Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése, babérfa, babérkoszorú. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

filmet érdemes megnézni, például a Szerethető című drámát. A 4 gyermekes norvég nő Maria mindennapjai az anyaság és karrier közötti zsonglőrködéssel telnek, miközben második férje Sigmund állandóan úton van a munkája miatt. Bár a házasságuk kezdetén minden a szerelemről és a harmóniáról szólt, az évek során elkezdtek megjelenni a repedések a kapcsolatukon. Egy nap hatalmas veszekedés tör ki köztük, Sigmund bejelenti, hogy válni szeretne. Maria pedig kénytelen szembenézni a legnagyobb félelmeivel. Vajon segíthet-e a terápia a gyógyulásban és a veszteség utáni talpraállásban? Érdemes megnézni ezt a fantasztikus filmet, ez nem más, mint a Szerethető.

0: törölnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája. Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
2: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
9: Nem vagy normális.
8: Ez az egész egyfajta újjászületés.
2: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 13 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Egyedülálló közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. A szegedi ifjúsági és U23-as kajakkenu Európa bajnokságon az ifjúsági férfi K4 500 méteres döntőben kontinens bajnoki címet szerzett a Varga Zalán, Lánci Zaránd, Gyarmati Levente és a Patvarci Uram Kristóf alkotta egység. A magyar hajó kiváló versenyzéssel utasította maga mögé riválisait, így hazai közönség előtt állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A Fidesz választ vár a gyermekvédelmi ügyekben felmerülő egymást követő kérdésekre a miniszterelnöktől, a testvérétől és több tiszás politikustól. Panyi Miklós, a párt frakcióvezető helyettese, egy tiszás aktivista előző napi megszólalásáról azt mondta, ez már a 6. széles körben civil szereplőtől elhangzott kijelentés a kiskorúak védelme kapcsán, amire nincsen reakció. Hozzátette, megtörténtek a feljelentések a szóban forgó esetekben, ugyanakkor aggódnak, mert vannak olyan információk a birtokukban, hogy ezekben az eljárásokban a gyors és hatékony fellépés valamilyen okból nem annyira lényeges. érzékeny intim szöveti sérülések regenerációját támogató új formulát fejlesztenek ki a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont szakemberei, írja a hvg.hu. A 3 éves projekt az immunológia, a fehérjevizsgálat és a gyógyszertechnológia tudását kapcsolja össze, a szakértők egy helyileg alkalmazható készítményt hoznak létre. A szabadalmaztathatják, a munka a tudományos eredmények mellett a későbbi gyakorlati hasznosítás felé is fontos lépést jelent. Több híres színész és rendező, köztük Angelina Jolie, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, George Lucas, Rami Malek és Morgan Freeman kontaktjai is kiszivárogtak egy adatvédelmi incidens során, írja a Telex. Az adatvédelmi incidensben a hírességek telefonszámai és e-mail címei kerültek nyilvánosságra, állítólag azért, mert a Tribeca Film Festival egyik egyszerűen csak kapcsolatok névre keresztelt adatbázisát véletlenül bárki számára hozzáférhetővé tették az interneten. Nem hagyták szó nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott ki Mogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csaknem térdig érő fekete csizmát vett fel.
1: Időjárás.
12: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
1: Közlekedés.
12: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a showelemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

Sarah Jo könyve a mai könyvajánló rovatban a Primrose Hilli könyvesbolt érdemes beszerezni. Egy fiatal nő megörökli édesanyja könyvesboltját a londoni Primrose Hillen, és ezzel egy új történet lapjain találja magát, amely régóta őrzött családi titkokat rejt egy új szerelem lehetőségét, és talán élete legnagyobb kihívását. Varázslatos történet, amelyet olvasva sokan ábrándoznak majd az igaz szerelemről. Tényleg aranyos könyv, a Primrose Hilli könyvesbolt, a veszteség és a gyógyulás regénye, amely érzékeny igazságokat tár fel a szerelemről, a családról és a megbocsátásról. Ez tehát Sarah Jo-tól a Primrose Hilli könyvesbolt.

egyik legnagyobb slágerei között magácsmód is ajánló a kirakatban. Hamarosan megnézhetik a Momo című családi filmet. Mihály Ende a Végtelen történet szerzőjének gyermekregény klasszikusa évtizedek óta rendületlen népszerűségnek örvend. A szerző varázslatos mesevilágán eddig milliók nőttek fel. A Momo most egy rendkívül látványos szuperprodukcióban a mozivászonra költözik, hogy elkápráztassa az egész családot. Érdemes megnézni Balassagyarmaton hamarosan a Madách moziban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
10: Nem vagy normális.
9: Ez az egész egyfajta újjászületés.
11: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
0: A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A Fidesz választ vár a gyermekvédelmi ügyekben felmerülő egymást követő kérdésekre a miniszterelnöktől, a testvérétől és több tiszás politikustól. Panyi Miklós, a párt frakcióvezető helyettese, egy tiszás aktivista előző napi megszólalásáról azt mondta, ez már a 6. széles körben civil szereplőtől elhangzott kijelentés a kiskorúak védelme kapcsán, amire nincsen reakció. Hozzátette, megtörténtek a feljelentések a szóban forgó esetekben, ugyanakkor aggódnak, mert vannak olyan információk a birtokukban, hogy ezekben az eljárásokban a gyors és hatékony fellépés valamilyen okból nem annyira lényeges. A magyar utazók egyre rugalmasabbak, a regionális és külföldi repülőterekről növekvő számban indulnak útnak nyáron, elsősorban a költségkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt, írja az MTI. A környékbeli légikikötők közül kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Az elsődleges hajtóerő a kedvezőbb tarifa. A szlovák fővárosból induló nyaralások átlagos értéke idén-nyáron akár 14%-kal is alacsonyabb lehet a hasonló budapesti járatoknál, miközben az ottani indulások átlagos ára 8%-kal csökkent. Több híres színész és rendező, köztük Angelina Jolie, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, George Lucas, Rami Malek és Morgan Freeman kontaktjai is kiszivárogtak egy adatvédelmi incidens során, írja a Telex. Az adatvédelmi incidensben a hírességek telefonszámai és e-mail címei kerültek nyilvánosságra, állítólag azért, mert a Tribeca Film Festival egyik egyszerűen csak kapcsolatok névre keresztelt adatbázisát véletlenül bárki számára hozzáférhetővé tették az interneten.
3: Időjárás.
0: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmat.
3: Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
0: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
15: Megafon.
13: Nagyon szól.
16: Indul egy újabb óra, 2 után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van. A rendszeres testmozgással folytatjuk, ami jót tesz az egészségnek. Azonban nem csak a napi mozgás, hanem a mindennapi nyújtás is nagyon hasznos az egészségünk megőrzése érdekében. Ha nem nyújtunk, akkor a nyakizmaink befeszülnek, a hátunk és a derekunk pedig fájni fog, az ízületeknek sem tesz jót. A rendszeres nyújtás nagyon jót tesz az egészségnek, fokozza a rugalmasságot. A nyújtás rendkívül jót tesz az izmoknak is, meghosszabbítja azokat. Minél többet nyújtunk, azaz minél rendszeresebben nyújtunk, annál rugalmasabbá válunk. Fokozott rugalmasság javítja az ízületek mozgástartományát, például a csípő, a térdízület, a nyak és a vállak. És minél rugalmasabbak vagyunk, annál jobban fogjuk érezni magunkat a hétköznapokban. Hamarosan folytatjuk tovább a rendszeres nyújtás jótékony hatásaival, de előtte zenélünk.

módszeres nyújtás jótékony hatásai a mai életmód rovatban. Ezzel folytatjuk tovább a megaslágerek között. Nyugtató lakhat az izmokra, segít megőrizni azok erejét és egészségét, az erős és rugalmas izmok a helyes testtartást is ösztönzik. Az izmaink gyakran kerülnek feszült állapotba, azonban a feszült izmok nem teljesítenek olyan jól, mint a rugalmas izmok, így még a sérülés veszély is sokkal nagyobb. A nyújtás ugyan nem minden esetben előzi meg a fájdalmat és a sérülést, azonban jelentős mértékben csökkenti a kockázatokat. Segít a relaxációban is és a stresszoldásban is. Sokféle izmot megnyújthatunk, legfőképpen azokkal az izmokkal kell sokat foglalkoznunk, amelyeket a leginkább használunk. A nyújtás megnyújtja az izmokat, az erős és rugalmas izmok pedig ösztönzik az optimális használatot, például az egyenes testtartást ülés közben. Ha merevek az ízületeink és feszesek az izmaink, akkor a teljesítményünk sem lesz megfelelő, szóval érdemes nyújtani rendszeresen.

0: sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést. Utóbbi két térség egyes részein biológiai lárvaírtással is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, az ország több pontján előfordult záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyog tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezetvédekezésre. A korábbi esőzések után elszórtan kialakult kisebb erdei vizes élőhelyeken ugyan megjelentek a egyedek, de jelentős ártalmat nem okoznak. Megkezdődött a tavak partvidékén és a mocsaras területeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges feltűnésükre azonban nem kell számítani. Nem hagyták szó nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott ki Mogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csaknem térdig érő fekete csizmát vett fel.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója Balassa Gyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
5: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk. Tartsanak velem a továbbiakban is.

Napi nagyvilág rovattal folytatjuk tovább a kirakatot, benne pedig gyönyörű szép tengerparti barlangokkal. Kezdjük a sort egy nagyon híres filmes helyszínnel, a tájföldi Pangaöből egy hatalmas 400 négyzetméteren elterülő vízfelület, melyből 42 kis sziget emelkedik ki. Az öböl nagy része egy nemzeti parkhoz tartozik. A világ először talán az 1971-es, az Aranypisztolyos férfi című James Bond film bemutatása után fedezte fel magának az öblöt, ami azóta felkapott látványosságá vált. A mészkőszigetek egy része barlangokat rejt, közülük több olyat, amelybe akár hajóval is be lehet csorogni. A hely atmoszférája pedig egészen lenyűgöző. A kis bárkák toronymagas sziklák között lebegnek, és mivel a szigetek minden kihasználható négyzetcentiméterén dús növényzet burjánzik, a levelek zöldje és a vakítóan kékig egyszerre tükröződik a víz felszínén. A hatás egyszerre drámai és látványos. Nem csoda tehát, hogy a filmesek után sok ezren beleszerettek ebbe a helybe. Ma már nem egy elérhetetlen tájföld, úgyhogy érdemes ezt is megnézni és feltenni a bakancs listánkra. Hamarosan folytatjuk a nagyvilág rovatot, de előtte zene.

0: a happy end.
1: Egy skóciai barlanggal folytatjuk tovább a napi nagyvilág rovatot, egy vízesés barlanggal. Kicsit zordabb, zártabb, de kihagyhatatlan látnivaló, ha valaki egy skóciai út során elhagyja a városokat, és a természeti kincsek felfedezését tűzi ki célul. A Smokey a skót vidék egyik legészaki pontján található. A barlangot egyszerre alkotta és alakítja a mai napig is a tengervíz és az édesvíz, amit a sósvíz hatalmas üreggé szélesített. Azt a föld alatt folyó kis patakocskák tovább erodálták, és ez a változás nem áll le, folytonosan változtatja a barlang képét. A barlangba befolyik az Altsmo patak vize is, ami vízesést alkot, és a barlang tetején lévő egyik nyíláson zubog alá 20 méter magasból. A barlangot ma már nagyon sokan látogatják, környékén parkolókat, mosdókat, gyalogutakat és lépcsőket alakítottak ki, melyek felvezetnek a szikla tetejére. De utószezonban itt is kevesebb vannak, ilyenkor békésebb a hely, és könnyebb befogadni a borongó szépséget, hogyha Skóciában járnak, akkor mindenféleképpen nézzék meg a Smokey barlangot. Ez volt a napi nagyvilág rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: A hírek után pörögnek tovább a slágerek, már viszont búcsúzom, ez volt a kirakat, Rédei Renit hallották, remélem, hogy jól érezték magukat, kellemes délutánt a továbbiakban, és akik még munkában ülnek, azoknak kitartást, jó munkát kívánok. Tartsanak velem holnap is, ez volt a kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
10: Nem vagy normális.
9: Ez az egész egyfajta újjászületés.
11: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 16 óra van.
12: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket. A megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a Városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvízszint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adni a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pest vármegyei Fencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehéz fém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-ig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülés csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A légköri viszonyok várható változása miatt a következő két nap kulcsfontosságú a Spanyolország középső tartományaiban pusztító erdőtüzek megfékezésében. A spanyol belügyminiszter beszámolója szerint az időjárás már most sem a legkedvezőbb, mert az elmúlt napokhoz képest nő a hőmérséklet, csökken a páratartalom, de optimizmusra ad okot, hogy a szélsebessége óránként 15-20 kilométeresre mérséklődött. A felperzselt terület nagysága meghaladja a 6500 hektárt, 18 településről 16000 embert telepítettek ki.
1: Időjárás.
13: Az előrejelzések szerint ma szinte zavartalan napsütés várható Balassagyarmat és Vác térségében. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok is lehet.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
13: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/órára csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában. A hagyományokhoz híven gála koncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Egyedülálló, közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Veszélyes anyaggal higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap EDDA zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az EDDA Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést.
2: Közlekedés.
0: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
9: Nem vagy normális.
8: Ez az egész egyfajta újjászületés.
10: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 17 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában. A hagyományokhoz híven gála koncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Egyedülálló, közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi Képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Veszélyes anyaggal, higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést.
1: Közlekedés.
12: Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében ma és holnap 10 és 14 óra között. A Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h-ra csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. Sebességmérés Balassagyarmaton a Május 1 úton, valamint Dunakeszin a Rév utcában várható.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 28-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában. A hagyományokhoz híven gála koncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Ember Csabát, a Balassagyarmati Muzsikus Tábor főszervezőjét hallják.
8: 40 hallgatónk van, Japánból jöttek, Svájcból, Felvidékről. A japán dolog az két érdekes dolog, két olyan növendék van, az egyiket majd megcsodálhatja mindenki a gála koncerten. Egy 6 éves kisfiú, aki már Beethoven hegedű verset játszik. Tavaly Budapesten megnyert egy versenyt, és ott ismerkedett meg az édesanyja, aki valamikor Budapesten tanult, Zeneakadémián, Banda Ádámmal, aki a zsűriben részt vett, és azt mondta, ahogy beszélgettek, azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, hogy az Ádámhoz kerüljön a növendék, és eljönnek ezért 5 napra Japánból, ők együtt muzsikáljanak minden nap. A másik japán az pedig még érdekesebb és különlegesebb, ugyanis a Kaneko Muiji, most már világhírű zongoraművész, aki valamikor Magyarországon született, édesanyja magyar, perfekt beszél magyarul, és egy tanítványának ajánlotta, hogy jöjjön el ebbe a Balassagyarmati Muzsikus Táborba, ahol ő egyszer nagy díjat nyert, és ezt azóta is az életrajzában mindenütt megjelenteti.
6: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket. A megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a Városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvízszint és a hőség miatt a kiszárodás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Boldog Gabriellát, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnökét hallják.
9: Több száz fát locsolunk, képzeljétek el, és olyannyira nem gerilla akció már, hogy együttműködünk az önkormányzattal, mert így tudunk a legtöbbet elérni. Jó a gerilla akció figyelemfelkeltésnek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ha ez a jó szándék párosul azzal, hogy együtt tudunk működni a helyi vezetőkkel, vagy az önkormányzatokkal, akkor sokkal nagyobb hatásfokot tudunk elérni. Tehát ez úgy néz ki, hogy eddig éveken keresztül azt a közel 400 facsemetét, amit elültettünk itt városszerte, önkéntesen locsoltuk, úgy, hogy nagyon sokan otthonról leszipelik a lakótelepen, az emeletről a vizet palackokban, elsétálnak a legközelebbi fáig és megöntözik. És szintet léptünk, mert láttam, hogy ez egyszerűen, tehát fizikailag, ha valaki ezt próbálta, akkor ez fárasztó, nem fiatal a tagság sem, meg az önkéntesek is, de De most már azt kell, hogy mondjam, hogy az egészen pici babáktól kezdve, tehát láttam olyat, fotóztam olyat, hogy önkéntes jött, jobb karjában a gyermeke, a karon ülő gyermeke visz ízliteres kannát és locsol. Képzeljétek, ez annyira szép. Adományba kaptunk tartályt Kressz Parknál, és onnan kezdtek el locsolni az önkéntesek.
6: Egyedülálló közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi Képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Makoldi Sándor Gyula szobrászművészt hallják.
1: A családban egy egységes szemlélet van. Ha megnézi az ember ezt a kiállítást, akkor különböző dolgokat lát, de az alap szemlélete a családnak az egységes. A magyar kultúrára épül, és erősítjük egymást, amikor együtt állítunk ki. Vagyis ez egy nagyon jó érzés, külön-külön is nagyon jó kiállítani a nővéremmel, vagy az édesapámmal szoktam párosan kiállítani, de így, amikor együtt van az egész család, az egy kimagasló jó hely, jó dolog, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nagyobb térben valósulnak meg általában, és akkor még nagyobb a merítése a dolognak, és sokkal szebb nagy dolgokat lehet látni. Édesapám termébe vagyunk most, és ő meg kifejezetten elmondása szerint is nagy képű volt, és ő nem aprózta a képek méretét, és én is szerettem a nagy szobrokat megcsinálni. Most éppen itt kisebbek vannak, de a lépték az számít.
6: Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adni a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A szegedi ifjúsági és U23-as kajakkenu Európa bajnokságon az ifjúsági férfi K4 500 méteres döntőben kontinens bajnoki címet szerzett a Varga Zalán, Lánci Zaránd, Gyarmati Levente és a patvarci Uram Kristóf alkotta egység. A magyar hajó kiváló versenyzéssel utasította maga mögé riválisait, így hazai közönség előtt állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
5: Közlekedés.
6: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Ipolyszögön a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
5: Mega jó hangulatban.
4: Megafon. Nagyot szól.

napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
1: Megéri hozzánk jönni!
2: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
4: Nem vagy normális.
3: Ez az egész egyfajta újjászületés.
2: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
6: Egyedülálló közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi Képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. A Szegedi Ifjúsági és U23-as kajakkenu Európa bajnokságon az ifjúsági férfi K4 500 méteres döntőben kontinens bajnoki címet szerzett a Varga Zalán, Lánci Zaránd, Gyarmati Levente és a patvarci Uram Kristóf alkotta egység. A magyar hajó kiváló versenyzéssel utasította maga mögé riválisait, így hazai közönség előtt állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A Fidesz választ vár a gyermekvédelmi ügyekben felmerülő egymást követő kérdésekre a miniszterelnöktől, a testvérétől és több tiszás politikustól. Panyi Miklós, a párt frakcióvezető helyettese egy tiszás aktivista előző napi megszólalásáról azt mondta, ez már a 6. széleskörben civil szereplőtől elhangzott kijelentés a kiskorúak védelme kapcsán, amire nincsen reakció. Hozzátette, megtörténtek a feljelentések a szóban forgó esetekben, ugyanakkor aggódnak, mert vannak olyan információk a birtokukban, hogy ezekben az eljárásokban a gyors és hatékony fellépés valamilyen okból nem annyira lényeges. Érzékeny intim szöveti sérülések regenerációját támogató új formulát fejlesztenek ki a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont szakemberei, írja a hvg.hu. A 3 éves projekt az immunológia, a fehérjevizsgálat és a gyógyszertechnológia tudását kapcsolja össze, a szakértők egy helyileg alkalmazható készítményt hoznak létre. Ha szabadalmaztathatják, a munka a tudományos eredmények mellett a későbbi gyakorlati hasznosítás felé is fontos lépést jelent. Több híres színész és rendező, köztük Angelina Jolie, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, George Lucas, Rami Malek és Morgan Freeman kontaktjai is kiszivárogtak egy adatvédelmi incidens során, írja a Telex. Az adatvédelmi incidensben a hírességek telefonszámai és e-mail címei kerültek nyilvánosságra, állítólag azért, mert a Tribeca Film Festival egyik egyszerűen csak kapcsolatok névre keresztelt adatbázisát véletlenül bárki számára hozzáférhetővé tették az interneten. Nem hagyták szó nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott ki Mogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csaknem térdig érő fekete csizmát vett fel.
0: Közlekedés.
6: Éjszakai sebességmérés várható Gödön, a Pesti úton és Ipolyszögön a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Ursonos.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket, a megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a Városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvízszint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adni a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törbeléket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közútkezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmány a nehézfém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-ig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A légköri viszonyok várható változása miatt a következő két nap kulcsfontosságú a Spanyolország középső tartományaiban pusztító erdőtüzek megfékezésében. A spanyol belügyminiszter beszámolója szerint az időjárás már most sem a legkedvezőbb, mert az elmúlt napokhoz képest nő a hőmérséklet, csökken a páratartalom, de optimizmusra ad okot, hogy a szélsebessége óránként 15-20 kilométeresre mérséklődött. A felperzselt terület nagysága meghaladja 6500 hektárt, 18 településről 16000 embert telepítettek ki.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Gödön, a Pesti úton és Ipolyszögön a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülés csak az aznap érkező hidegfronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A Fidesz választ vár a gyermekvédelmi ügyekben felmerülő egymást követő kérdésekre a miniszterelnöktől, a testvérétől és több tiszás politikustól. Panyi Miklós, a párt frakcióvezető helyettese egy tiszás aktivista előző napi megszólalásáról azt mondta, ez már a 6. széleskörben civil szereplőtől elhangzott kijelentés a kiskorúak védelme kapcsán, amire nincsen reakció. Hozzátette, megtörténtek a feljelentések a szóban forgó esetekben, ugyanakkor aggódnak, mert vannak olyan információk a birtokukban, hogy ezekben az eljárásokban a gyors és hatékony fellépés valamilyen okból nem annyira lényeges. A magyar utazók egyre rugalmasabbak, a regionális és külföldi repülőterekről növekvő számban indulnak útnak nyáron, elsősorban a költségkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt, írja az MTI. A környékbeli légikikötők közül kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Az elsődleges hajtóerő a kedvezőbb tarifa, a szlovák fővárosból induló nyaralások átlagos értéke idén-nyáron akár 14%-kal is alacsonyabb lehet a hasonló budapesti járatoknál, miközben az ottani indulások átlagos ára 8%-kal csökkent. Több híres színész és rendező, köztük Angelina Jolie, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, George Lucas, Rami Malek és Morgan Freeman kontaktjai is kiszivárogtak egy adatvédelmi incidens során, írja a Telex. Az adatvédelmi incidensben a hírességek telefonszámai és e-mail címei kerültek nyilvánosságra, állítólag azért, mert a Tribeca Film Festival egyik egyszerűen csak kapcsolatok névre keresztelt adatbázisát véletlenül bárki számára hozzáférhetővé tették az interneten.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Gödön, a Pesti úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 28-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: A vártnál jóval nehezebb anyagi körülmények ellenére az utolsó pillanatban elnyert támogatásoknak köszönhetően zajlik a napokban a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. Ember Csaba főszervező elmondása szerint a rendezvény megtartása a súlyos pénzhiány miatt sokáig bizonytalan volt. Végül egy május végi sikeres alapítványi pályázat, valamint a helyi önkormányzat segítsége mentette meg a szakmai találkozót. A kihívások ellenére a résztvevők száma még a tavalyit is felülmúlja. Idén több mint 40 fiatal muzsikus érkezett a város határokon túlról, egyebek mellett Japánból és Svájcból is. A hallgatókat a jelenleg elismert hazai és nemzetközi mestertanárok oktatják a zeneiskolában, a hagyományokhoz híven gálakoncerttel zárják a 10 napos komoly zenei kurzusokat. Ember Csabát, a balassagyarmati muzsikus tábor főszervezőjét hallják.
4: 40 hallgatónk van, Japánból jöttek, Svájcból, Felvidékről. A japán dolog az két érdekes dolog, két olyan növendék van, az egyiket majd megcsodálhatja mindenki a gálakoncerten. Egy 6 éves kisfiú, aki már Beethoven hegedű versenyt játszik. Tavaly Budapesten megnyert egy versenyt, és ott ismerkedett meg az édesanyja, aki valamikor Budapesten tanult, Zeneakadémián, Banda Ádámmal, aki a zsűriben részt vett, és azt mondta, ahogy beszélgettek, azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, hogy az Ádámhoz kerüljön a növendék, és eljönnek ezért 5 napra Japánból, ők együtt muzsikáljanak minden nap. A másik japán az pedig még érdekesebb és különlegesebb, ugyanis a Kaneko Muiji, most már világhírű zongoraművész, aki valamikor Magyarországon született, édesanyja magyar, perfekt beszél magyarul, és egy tanítványának ajánlotta, hogy jöjjön el ebbe a balassagyarmati muzsikus táborba, ahol ő egyszer nagy díjat nyert, és ezt azóta is az életrajzában mindenütt megjelenteti.
1: Példás lakossági összefogással és az önkormányzat támogatásával igyekeznek megmenteni a fiatal fákat és facsemetéket Vácon. A helyi Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére korábban a lakók egyénileg otthonról hordott vízzel öntözték a környezetükben lévő növényeket. A megnövekedett teher miatt azonban új megoldásra volt szükség. A városban mostanra több kihelyezett tartályt állítottak munkába, amelyeket a Városháza tölt fel. Boldog Gabriella, a szervezet elnöke a startmenüben kiemelte, a csökkenő talajvíz szint és a hőség miatt a kiszáradás már a több évtizedes növényzetet is fenyegeti. Ezért internetes közösségi csoportban koordinálva heti rendszerességgel locsolják a környező zöld felületeket a helyi önkéntesek. Boldog Gabriellát, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnökét hallják.
5: Több száz fát locsolunk, képzeljétek el, és olyannyira nem gerilla akció már, hogy együttműködünk az önkormányzattal, mert így tudunk a legtöbbet elérni. Jó a gerilla akció figyelemfelkeltésnek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ha ez a jó szándék párosul azzal, hogy együtt tudunk működni a helyi vezetőkkel, vagy az önkormányzatokkal, akkor sokkal nagyobb hatásfokot tudunk elérni. Tehát ez úgy néz ki, hogy eddig éveken keresztül azt a közel 400 facsemetét, amit elültettünk itt városszerte, önkéntesen locsoltuk, úgy, hogy nagyon sokan otthonról lecipelik a lakótelepen, az emeletről a vizet palackokban, elsétálnak a legközelebbi fáig, és megöntözik. És szintet léptünk, mert láttam, hogy ez egyszerűen, tehát fizikailag, ha valaki ezt próbálta, akkor ez fárasztó, nem fiatal a tagság sem, meg az önkéntesek is, de most már azt kell, hogy mondjam, hogy az egészen pici babáktól kezdve, tehát láttam olyat, fotóztam olyat, hogy önkéntes jött, jobb karjában a gyermeke, a karon ülő gyermeke, visz ízliteres kannát és locsol, képzeljétek, ez annyira szép. Adományba kaptunk tartályt Kressz Parknál, és onnan kezdtek el locsolni az önkéntesek.
1: Egyedülálló, közös kiállításon mutatkozott be Balassagyarmaton a Makoldi család. A Palóc búcsú keretében a Jánosi Képtárban megnyílt tárlat a magyar kultúrára épülő egységes családi szemléletet tárja a látogatók elé, ahol a művészek munkáikkal egymást erősítik. Rádiónknak Makoldi Sándor Gyula úgy fogalmazott, náluk egy tőről fakad a művészeti megközelítés. Mint mondta, a hagyományaikra építkeznek és inspirálják egymást, amikor együtt mutatkoznak be. Hozzátette, a bemutató tágas terei méltó keretet adnak a nagyszabású műveknek. Makoldi Sándor Gyula kiemelte, hogy édesapja kifejezetten nagy léptékű képekben gondolkodott, de a családi gyűjteményben a kisebb és nagyobb méretű szobrok, plasztikák egyaránt megtalálhatók. Makoldi Sándor Gyula szobrászművészt hallják.
3: A családban egy egységes szemlélet van. Ha megnézi az ember ezt a kiállítást, akkor különböző dolgokat lát, de az alap szemlélete a családnak az egységes. A magyar kultúrára épül, és erősítjük egymást, amikor együtt állítunk ki. Vagyis ez egy nagyon jó érzés, külön-külön is nagyon jó kiállítani a nővéremmel, vagy az édesapámmal szoktam párosan kiállítani, de így, amikor együtt van az egész család, az egy kimagasló jó hely, jó dolog, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nagyobb térben valósulnak meg általában, és akkor még nagyobb a merítése a dolognak, és sokkal szebb nagy dolgokat lehet látni. Édesapám termébe vagyunk most, és ő meg kifejezetten elmondása szerint is nagy képű volt, és ő nem aprózta a képek méretét, és én is szeretem a nagy szobrokat megcsinálni. Most éppen itt kisebbek vannak, de a lépték az számít.
1: Nyilvánosan bírálta Bedő Dávid a Momentum frakció vezetőjének Varsányban készített videóját a polgármester, vette észre az ipoinfo.com. A település vezetője közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a politikus második alkalommal készített olyan összeállítást a nógrádi községről, amely szerinte egyoldalúan mutatja be a falu életét, és nem tükrözi annak valós állapotát. Kanyó Judit egyik fő kifogása a felvételeken látható helyszínek megválasztására vonatkozik. Véleménye szerint nem véletlen, hogy a hátteréül egy felújítás alatt álló rosszabb állapotú egykori TS iroda szolgált. A település vezető nehezményezi, hogy nem olyan épületek előtt forgattak, amelyek szerinte jobban tükrözik a község fejlődését és jelenlegi arculatát. Példaként említette a helyi iskolát. A bejegyzés másik hangsúlyos eleme a megszólaló körének ellenérzése. Kanyó Judit szerint a képernyőn szereplő helyiek nem képviselik megfelelően a lakosság társadalmi sokszínűségét. Úgy véli, egy kiegyensúlyozott anyagnak helyet kellett volna adni a helyi pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy más értelmiségi szereplőknek is, akik szintén képet adhatnának Varsány mindennapjairól. Veszélyes anyaggal higannyal szennyezett a felmart aszfalt a Pestvár megyei Pencen. A település önkormányzata a helyi főút felújításakor keletkezett 550 tonnányi törvedéket akartak kedvezményesen megvásárolni a Magyar Közúttól a mellékutcák burkolására. A közút kezelő az első ellenőrzéskor még mindent rendben talált, a lakosok azonban később fénycső darabokat vettek észre a kihelyezett zuzalékban. A Városháza által kért újabb vizsgálat végül beigazolta, hogy a szállítmánya nehéz fém miatt veszélyes hulladéknak minősül, így teljes egészében használhatatlan. A Magyar Közút ígéretet tett a káros anyag elszállítására, ám ez mindmáig nem történt meg. A Szegedi Ifjúsági és U23-as kajakkenu Európa-bajnokságon az ifjúsági férfi K4 500 méteres döntőben kontinens bajnoki címet szerzett, a Varga Zalán, Lánci Zaránd, Gyarmati Levente és a patvarci Uram Kristóf alkotta egység. A magyar hajó kiváló versenyzéssel utasította maga mögé riválisait, így hazai közönség előtt állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést. Utóbbi két térség egyes részein biológiai lárvaírtással is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, az ország több pontján előfordult záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyog tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezetvédekezésre. A korábbi esőzések után elszórtan kialakult kisebb erdei vizes élőhelyeken ugyan megjelentek a fejlett egyedek, de jelentős ártalmat nem okoznak. Megkezdődött a tavak partvidékén és a mocsaras területeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges feltűnésükre azonban nem kell számítani. Nem hagyták szó nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott ki Mogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csaknem térdig érő fekete csizmát vett fel.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 29-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzésre kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tóvíz szintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól. Igen.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzéshez kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, átvilágíthatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a köztulajdon megúvása érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Beperelte Ariana Grande azokat a hackereket, akik kiszivárogtatták a dalait. Az énekesnő keresetet nyújtott be, amely szerint az elkövetők éveken át a vele dolgozó producerek és fotósok digitális fiókjait támadták, majd kiadatlan zenéket, képeket és stúdiófelvételeket szereztek meg. A popstar elmondása alapján a támadás sorozat hosszú időre nyúlik vissza, csak 2023-ban 45 kiadatlan anyagot tulajdonítottak el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a visszaélések feltárásához és az elvont értékek visszaszerzéséhez szükséges feladatok hatékony ellátását a szervezet számára. Az NVVH-nak munkája során joga van belépni az ellenőrzésre kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítő